bennünket örökre. Elmondtam a Szent István köszöntőjét, özvegy Szautantalné, 92 éves Szent Iswányi lakos.

augusztus 20-án, államalapításunk emléknapján, Táncházban című műsorunkban Nem Csics Kinga énekel népénekeket Szent István királyról. Géza fejedelem, Vajk fia, azaz István, aki királyként folytatta apja munkáját, megteremtette a magyar keresztény államot, s uralkodása máig történelmünk egyik legfontosabb négy évtizede volt, hiszen halálakor 1038. augusztus 15-én Szilárd keresztény államot hagyott utódjára, Orszeoló Péterre. István ezer éves államiságunk, nemzeti létünk egyik legfőbb szimbóluma, akit 1083 óta első László király jóvoltából szentjeink sorában tisztelünk, s legfontosabb állami ünnepünk augusztus 20-a pedig ugyancsak az ő alakjához kötődik.

Kodály Zoltán 1938-ban komponálta Ének Szent István királyhoz című kórusművét az első magyar király halálának 900. évfordulójára. Az egyik legismertebb Szent István énekünk, mely szövege ennek a kórusműnek egy 1797-es gyűjtésű énekeskönyvből származik, a Bozóki féle énekeskönyvből, amelynek eredeti németes dallama helyett Kodály egy új, magyaros stílusú, mélyen megható kórus dallamot alkotott. A Szabó Dénes karnagy vezette Promuzika leánykar előadásában következik most Kodály kórusműve, majd Sebestyén Márta, Szokolai Dongó Balázs és Bolya Mátyás, Könyörgés című összeállítása szól Táncházban című műsorunkban, melyben természetesen felcsendül egy Szent István ének.

Ma van az egyik legrégibb magyar ünnepnap, Szent István királynapja, a keresztény magyar államalapítás, a magyar állam 1000 éves folytonosságának emléknapja. Hogyan is lett az ünnep dátuma, augusztus 20, arról álljon itt pár mondat. Első István uralkodása idején augusztus 15-ét nagy boldogasszony napját avatta ünneppé, ekkorra hívta össze Fehérvárra a királyi tanácsot és tartott törvénynapot. Élete végén a beteg király ezen a napon, azaz augusztus 15-én ajánlotta fel az országot Szűz Máriának, és 1038-ban ő maga is e napon hunyt el. Az ünnep dátumát Szent László királyunk tette augusztus 20-ára, mert 1083-ban 7. Gergely pápa hozzájárulásával ezen a napon emelték oltárra első István relikviáit a székesfehérvári bazilikában, ami szenté avatásával volt egyenértékű. De első királyunkat, Istvánt a kánonjog szabályai szerint szenté csak több mint 600 évvel később avatták hivatalosan, Buda 1686. szeptember 2-i bevétele után. Államalapításunk és államalapító Szent István királyunk ünnepén, Táncházban című műsorunkban Petrás Mária Napkelettől Napnyugatig címmel 2021-ben megjelent lemezének egyik összeállítása szól, a régi imás.

Ünnepi Táncházban című műsorunkat augusztus 20-án Berec András éneke indította, aki egy Szent István éneket fújt. Most ismét ő énekel a Magyar Tekerőzenekar kíséretével, s a felcsendülő régi magyar himnusszal, a Boldog Asszonyanyánkkal kívánok önöknek áldott ünnepet.

Augusztus 20-i ünnepi táncházban című műsorunkban hallhattak két Szent István éneket Nemcsics Kinga előadásában. Most Turay lakodalmas dalokat énekel tanárával, Mackó Máriával. A muzsikusok Blaskó Csaba, Rácz Gyula, Pachert András, Balogh Kálmán, az énekesek pedig Csizmadia Anna, Zsikó Zsuzsanna, Kárplár Gréta, Köles Éva, Szabó Anna Mária, Kacor Dorottya, Szőcs Mária Stella, és természetesen a már említett Nemcsics Kinga, és tanáruk Mackó Mária.

Kedves hallgatóink, augusztus 20-i ünnepi táncházban című műsorunkat a Dűvő együttes Palóc, illetve Felföldi dallamai zárják. Az összeállítás címe a Túróctól a Lajtáig. Én szép ünnepet kívánva munkatársaim Sztrányóczki Imre gyártásvezető, a hangmérnök Gorzsás Gábor nevében is megköszönve figyelmüket elbúcsúzom önöktől. Az adás szerkesztő műsorvezetőjét, Vasvári Anna Máriát hallották.

0: műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette.
1: Tudta-e? Napi népzenei szótárunkban ma népzenei nyomozóiroda Bolya Mátyással és Balogh Mariannával.
2: 2026 tavaszán jelent meg a nagykanizsai Sztobos Tambura zenekar első nagylemeze. A Fonó gondozásában kiadott Muramenti című album a régió gazdag zenei örökségét mutatja be. A zenekar tagjai több mint egy évtizede végeznek gyűjtő munkát a térségben. Az idősebb generációktól származó, szüleik és nagyszüleik által őrzött dallamokat rögzítették és dolgozták föl, új életre keltve a helyi hagyományokat.
3: A Népzenei Nyomozóiroda 546. adását hallják.
2: A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezetők, Balogh Marianna és Bolya Mátyás.

0: kiadvány különlegessége a magyar és a kaj-horvát zenei tradíciók találkozása. A lemezen helyet kapott többek között számos olyan magyar dallam is, amely horvát nyelvű szöveggel szólal meg, jól példázva a Mura mentén együtt élő közösségek szoros kapcsolatát. Eredics Áron, a lemez zenei rendezője, így ír a bevezetőben.
1: A Sztobos első album egy őszinte megszólalás. Az a fajta zene, amely mögött nem csak tudás, hanem valódi emberi kapcsolatok állnak. A zenekar tagjait erős baráti szálak kötik össze, és ez az összetartás végig érezhető a felvételeken. Egymást inspirálva, a közös cél felé haladva formálják meg saját hangjukat. Különösen figyelemre méltó, hogy fiatal zenészként nem a pillanatnyi trendekhez igazodnak, hanem szülőföldjük, a Mura mente zenei hagyományához nyúlnak vissza. Saját gyűjtéseik feldolgozásával olyan hiteles, mélyen gyökerező zenei anyagot hoztak létre, amely egyszerre tiszteletteljes a hagyomány iránt és friss a megszólalásában.

0: a nagykanizsai Sztobos Tambura zenekar játszott. A Népzenei Nyomozóiroda műsoraiban a népzene után nyomozunk. Ha tetszett az adás, tartson velünk legközelebb is. Balogh Mariannát és Bolya Mátyást hallották.
1: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit Zrt. Készítette.
2: A pontos idő 3 óra. Éjszakai dalcsokor. Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.

0: lesz a doktor meg a patika. A két gondom hátul elkapik, az lesz a doktor meg a patika.
1: Hallottak a Dankó Klub koncertek felvételeiből.

0: Színes zenei kínálat a Dankó Rádióban. Magyar nóták.
1: Levelem jött a falumból, ahol én már nem jártam sok éve.
0: Népzene.

most is megvan a hűtelem, de már

aki meg ne állna a soron.

0: gyertyát, a gyertyát, mert azt ingyen nem adják a lapon, mert azt ingyen nem adják, mert a gyertya drága, minek még ilyen hiába. Olcsuk el hát a gyertyát a lapon, olcsuk el hát a gyertyát, házasodjunk, haj, haj, haj,
1: haj, haj, haj.
0: Házas élet, kutya baj, galambom, házas élet, kutya baj, házasodjunk, haj, haj, haj.

0: hajgalapom, házas élet, kutya baj.
1: Dankó Rádió. Vasváron FM 103,6. A Magyar Zene Rádiója.

A pontos idő 4 óra. Éjszakai dalcsokor. Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.

Nem tagadtam sohasem, hogy én a bort szeretem, ne gondoljon rólam ezért rosszat senki, mert az, aki szereti, a magyar nótát kedveli, s abba

nem kell nékem kocsidó, gyalog iszom, ez a jó, amíg csak a nap nem süt a szemembe, ez péntek este pénzt teszek a zsebembe, a nótámat húzatom a fülembe. Nem kell nékem kocsinó, gyalog iszom, ez a jó, még a nap nem süt majd az én szemembe. Házasodni akarok, de csak olyat akapok, aki eljár velem néha bort kóstolni, ki nem pöröl, nem vitáz, nem is sokat magyaráz.

0: és egész éjjel húzatjuk a fülünkbe. Táncoz nem kell kocsinó, gyalog járjuk, az a jó, míg a nap nem süt majd a mi szemünkbe.
1: Dankó Rádió. Telki Bányán FM 91,3. A Magyar Zene Rádiója.

de azért a legszebb virág a rózsám lesz benne. E piros rózsa, fehér rózsa nyílik a kertembe. Ej, de azért a

szebb virág, a rózsám lesz benne. Piros rózsa, fehér rózsa nyílik a kis kertemben.

A pontos idő 5 óra. Éjszakai dalcsokor. Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.

0: padra, a kis padra.
1: Dankó Rádió. Válogatást hallottak a Dankó Klub koncertek felvételeiből.

0: Klikkó Rádió. Komádéban FM 89,9. A Magyar Zene Rádiója.
1: Kiski babám az ajtó, csendesen merül.

majd aztán...

karikóroz, ringom galambom. Egy-két szerelmes lehéllel, sárkarikóroz, ringom galambom. Ebből áll a tudománya, sárkarikóroz, ringom galambom. Nincs ki az ér, hagyon vágja, sárkarikóroz, ringom galambom. Nincs ki az ér, hagyon vágja, sárkarikóroz.

Rádió. Tokajban FM 88,3. A Magyar Zene Rádiója.

0: műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette.
1: A pontos idő 6 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
2: A hírszerkesztő Naményi Krisztina nevében is köszönti Önöket a mikrofonnál Jávor Miklós. Egy ország jövőjét nem csak a vezetők, hanem az erős, tartós intézmények teremtik meg, mondta ünnepi beszédében a köztársasági elnök. Baka András az M1-en a tűzi játék előtt sugárzott beszédében a közmédia szerepéről beszélt. Az államfő hangsúlyozta, olyan intézményeket kell építeni, amelyek nem a mindenkori hatalmat, hanem a polgárokat szolgálják. Köszönetet mondott az egész országnak a miniszterelnök azért, hogy a nyáron többször is összefogott a nehéz helyzetekben. Magyar Péter a rendkívüli hőséget, az energiainfrastruktúra összeomlásának elkerülését és a paksi atomerőműnél végzett munkát emelte ki. Külön megköszönte azok munkáját, akik részt vettek a védekezésben. Magyar Péter a Tisza-szigetek országos találkozóján bejelentette azt is, hogy a paksi atomerőmű vasárnaptól újraindul, és várhatóan jövő csütörtöktől teljes kapacitással üzemel. Saját forrásból működtetik majd a Közhang nevű digitális társadalmi egyeztetési platformot, közölte a Tisza párt alelnöke a Tisza-szigetek országos találkozóján Budapesten. Radnai Márk szerint az államigazgatás nem alkalmas egy ilyen gyors fejlesztés megvalósítására, és egyenlőre nem akarnak közpénzt fordítani a kísérletre. A platformot működtető non-profit cég az összegyűjtött adatokat az innovációs tárcához továbbítja majd feldolgozásra. Radnai Márk hozzátette, a Közhang csak az egyik eleme lesz a társadalmi egyeztetésnek. Lemondott országgyűlési képviselői mandátumáról Lázár János korábbi közlekedési és beruházási miniszter. A politikus azt írta, a politikai folytonosságnál mára fontosabb lett a Fidesz megújítása, távozásával pedig ehhez szeretne hozzájárulni. Lázár János lemondására reagált a Fidesz frakció. Azt írták, a döntés a párt tervezett átalakításának része. Megnyílt az Országháza nagy közönség előtt az augusztus 20-ai állami ünnep alkalmából. Az érdeklődők ma és holnap 10 és 18 óra között ingyenesen tekinthetik meg a díszlépcsőházat, a kupola csarnokot és a Szent Koronát. A parlamentben az Országgyűlési Múzeum tárlatai is várják a látogatókat. Interaktív háromnapos fesztivál kezdődik ma a Szegedi Kövér Béla Báb Színház 80. születésnapja alkalmából. Az új szegedi Erzsébet ligetben kalandpálya épült, ahol díszletek és bábok között a színészek segítségével teljesíthetnek feladatokat a résztvevők. A Báb Színház történetéről szóló interaktív kiállítást a művészeti vezető mutatja be az érdeklődőknek, holnap este pedig Halász Judit lép fel az új szegedi szabadtéri színpadon. Viharkárok miatt riasztották a tűzoltókat este Komárom-Esztergom vármegyében. A katasztrófavédelem közlése szerint Tatabányán személygépkocsira és az útra dőlt két nagy fa, emellett a főutakra is fák dőltek. Híreink végén a várható időjárásról. A délkeleti ország részben sok lesz a napsütés, még az északi és a nyugati tájakon beborul az ég, és több hullámban alakulhatnak ki záporok, zivatarok. A Dunántúlon heves zivatarokra, jégesőre és felhőszakadásra is számítani lehet. A szél megerősödik, a zivatarok idején viharossá fokozódik. Napközben 32-39 fok várható, de az északnyugati határ közelében ennél hűvösebb is lehet majd.
1: Jó pihenést! Nóta, operett, népzene, örökzöld dallamok és érdekes vendégek a Dankó Rádió hétvégi műsorában Nádas Györggyel.
3: Jó pihenést kívánok a korán ébredő kedves hallgatóknak! Ma augusztus 21-e péntek van, Sámuel napja. Isten éltesse a Sámueleket, no meg természetesen mindazokat, akik a mai napon ünneplik a születésnapjukat. Kedves hallgatók, 7 óra után Epres Attila színművésszel fogok beszélgetni, de most 6 és 7 óra között többek közt hallhatják majd Farkas Rozikát, Tarnai Kis Lászlót és Gergely Róbertet is. Aracki Lászlóval kezdünk, aki Pajer András és S. Nagy István örökzöldjét adja elő. Nem születtem grófnak.

Önök a Dankó Rádió hétvégi reggeli műsorát hallják, jó pihenést kívánok! Kedves hallgatók, tradicionális népzenével folytatjuk műsorunkat. Farkas Rozika adja elő Csóka Gyula és zenekara kíséretével Bogár Imre balladáját.

A Donkó Klub 2016. szeptember 26-ai a budapesti Thália mikroszínpadon történt előadásán rögzítettük. Tarnai Kis László adja elő Szalai Antal és zenekara kíséretével a Kicsiny falum ott születtem én című nótát.

magáért, semmit sem eszem, elment az eszem már. Jaj, mit tett a szívemmel, éjjel, nappal hideg lel, télen, melegen, nyáron, hidegen fáj. Hát kérem, nyissa már ki jó szívét, ha rajta lakat van, mert a doktorom szerint ez gyógyíthatatlan. Hey! Kár itt minden dumáért, élek, halok magáért, semmit sem eszem, elment az eszem már. Hey! Ezt a kislány nevet el,

0: Tizediket? Tizediket, kapcsol derekára! Hey!
1: Dankó Rádió. Komádiban FM 89,9. A Magyar Zene Rádiója.

magához, igen tisztelt úr, mert azt hallom magánál sok színészté tanul. Ott hagyom a cselédpályát, üsse meg a kő, lehet

Önök a Dankó Rádió hétvégi reggeli műsorát hallják, jó pihenést kívánok! Most Lente Lajos adja elő Jeremiás Béla és zenekara kíséretével idősebb Rácz Béla és Babusa Miklós hallgatóját. Azt hiszed, hogy boldog vagy már?

volt nekem egy igen kedves barátom. Jaj, de nagyon szerette a családom. Igen sokat törődött más bajával, hát elvitte a feleségem magával. De igen sokat törődött más bajával, elvitte a feleségem magával. Áldjon meg az Isten érte, barátom, hogy ilyen nagyon szeretted a családom. Nem is gondolnék én te rád haraggal, csak anyósom is vitted volna magaddal. De nem is gondolnék én te rád haraggal, csak az anyósom is vitted.

Önök a Dankó Rádió hétvégi reggeli műsorát hallják, jó pihenést kívánok! Kedves hallgatók, most Frederick Loew My Fair Lady című musicaljéből következik a Ma éjjel táncolnék című dal, Kék Kovács Mara, Széles Flóra és Kartfi Ajsa előadásában.

0: de csuda volt.
1: Örökzöld dallamok.
2: És kívánok még nagyon sok boldog névnapot.
1: Ilyen színes a Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.

Azért nem, de mert megláttam, hogy oda bent szép leány van. Tüzet rakott, eszem adta, lobogott, és amint raktam,

Önök a Dankó Rádió hétvégi reggeli műsorát hallják, jó pihenést kívánok! Most Szántai Ildikó adja elő Kókai István hallgatóját, Piros Pünkösd napján.

mosolyog, talán szerelmes vagyok, rabja lettem egy szép szeppát tüzének. Sárga zekvű lilium, majd megtudom, mi bajom, majd ha felsír a hegedű,

0: zavarna.
1: Önök a Donkó Rádió hétvégi reggeli műsorát hallják, jó pihenést kívánok! Most Kovács Erzsi adja elő Bodor Barnabás és Győri Tibor slágerét. Régi óra halkan jár.

Kedves hallgatók, nem sokára 7 órakor hírekkel jelentkezünk itt a Dankó Rádióban, de tartsanak velünk a hírek után is, hiszen Epres Attila színművésszel fogok beszélgetni, valamint hallható lesz még Csiszár Aladár és Péter Laki zenekara, Kalmár Magda és Bokor János is. A hírekig idősebb Sárközi Lajos és zenekara muzsikál.

0: Műsorajánló. Szív küldi szívnek szívesen. Kívánság műsor 2-től 5-ig a Dankó Rádióban. Nótákkal, operett slágerekkel, örökzöld melódiákkal minden délután. Kérje ön is kedvencét és küldje szeretteinek. Kérését várjuk levélben, e-mailben, Facebookon vagy telefonon. Délután 2 órától hívja a 061-759-6071-es telefonszámot. Szív küldi szívnek szívesen. Kívánságműsor a hét minden napján Gál Zoltánnal. Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.
1: Hétre különleges vendégek.
2: Óriási csaták. És persze rengeteg nevet is vár mindenkit. De a tét viszont áltozatlan.
1: Ki tud többet Magyarországról?
3: Szerintem az én csapatom.
1: Majd meglátjuk.
2: Készen állnak az új évadra?
4: Magyarország szeretlek. Augusztus 30-ától minden vasárnap 19 óra 45 perctől a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 7 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
5: A hírszerkesztő Polyák Adrián nevében is köszönti önöket a mikrofonnál Jábor Miklós. A magyarok tudását, kitartását és bölcsességét emelte ki köszöntőjében a köztársasági elnök az állami kitüntetések átadásán. Baka András hangsúlyozta, ez az alkalom nem a politikáról szól, nem világnézetek vagy meggyőződések mentén ismerik el az embereket, hanem annak mentén, hogy mit alkotott, mit fedezett fel, milyen tudást adott tovább. Az ünnepségen Cserhalmi György Kossuth díjas színművész, a nemzet színésze a Magyar Érdemrend nagy keresztjét vehette át. Köszönetet mondott az egész országnak a miniszterelnök azért, hogy nyáron többször is összefogott a nehéz helyzetekben. Magyar Péter a rendkívüli hőséget, az energiainfrastruktúra összeomlásának elkerülését és a paksi atomerőműnél végzett munkát emelte ki. Külön megköszönte azok munkáját, akik részt vettek a védekezésben. Magyar Péter a Tisza-szigetek országos találkozóján bejelentette azt is, hogy a paksi atomerőmű vasárnaptól újraindul, és várhatóan jövő csütörtöktől teljes kapacitással üzemel. Magyarország és Budapest ellenálló képességének megerősítéséről beszélt a főpolgármester augusztus 20-ai ünnepi köszöntőjében. Karácsony Gergely szerint a zöld politika teheti jobbá az emberek életét, egyúttal elismerését fejezte ki a kormánynak azért, hogy hazahozta az uniós forrásokat. István király az örökké valóság felé nyitott távlatban látta népe helyét, mondta Mohos Gábor Esztergom budapesti segédpüspök Budapesten a Szent István napon tartott ünnepi szentmisén. Hangsúlyozta, hogy a magyar nép 1000 év alatt sem veszítette el a hitét. A Szent István bazilika plébánosa arról is beszélt, az Istenben hívő ember élete nem lehet céltalan, mert hiszi, hogy Isten nem átmeneti időre alkotta, hanem halhatatlan lelket kapott. Levélben köszöntötte a magyarokat az ukrán elnök augusztus 20-a alkalmából. Az Ukrajna-Magyarországi Nagykövetségének közösségi oldalán megjelent levélben egyebek mellett azt írta, a két népet a jószomszédi kapcsolatok, a kölcsönös tisztelet, valamint a szabadságért folytatott közös küzdelem köti össze. Volodymyr Zelenszkij emellett megköszönte hazánknak a humanitárius segítségnyújtást, valamint hogy Magyarország kiáll Ukrajna szuverenitása mellett. Halálos áldozata is van a Németország nyugati részén pusztító viharoknak. Egy 58 éves nőt egy kidőlt fa sújtott halálra, egy másik ember megsérült. Tornádót jelentettek a kelet-németországi Brandenburgból, valamint Türingiából és Bajorországból is. Erős földrengés rázta meg Peru középső területeit csütörtökön. A 6,7-es erősségű földmozgásban 2 megsérültek, és csak nem 30 épület, köztük egészségügyi intézmények és egy iskola is megrongálódott. Földcsuszamlásokat és sziklaomlásokat is jelentettek. A földrengést több déli régióban és a fővárosban Limában is érezték. A délkeleti ország részben sok lesz a napsütés, még az északi és a nyugati tájakon beborul az ég, és több hullámban alakulhatnak ki záporok, zivatarok. A Dunántúlon heves zivatarokra, jégesőre és felhőszakadásra is számítani lehet. A szél megerősödik, a zivatarok idején viharossá fokozódik. Napközben 32-39 fok várható, de az északnyugati határ közelében ennél hűvösebb is lehet. Késő este 20-30 fok valószínű. A pontos idő 7 óra 4 perc.
3: Jó pihenést! Nóta, operett, népzene, örökzöld dallamok és érdekes vendégek a Dankó Rádió hétvégi műsorában Nádas Györggyel.
6: Jó pihenést kívánok a 7 óra után is velünk tartó kedves hallgatóknak! Nem sokára Epres Attila színművésszel fogok beszélgetni, de ebben az órában hallható lesz még többek között Bokor János, Kalmár Magda és Csiszár Aladár, valamint Péter Laki zenekara. Szigeti Fercsivel kezdünk, aki Tordai Zoltán és zenekara kíséretével ad elő egy csárdás csokrot.

aki a babáját igazán szereti, akármilyen jeges eső esik, mégis felkeresi. Azt mondom, akármilyen jeges eső esik,

0: Önök a Dankó Rádiót hallják, és a stúdió vendége Epres Attila színművész. Szia, és nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad meghívásunkat.
1: Szervusz, Gyuri, köszönöm, hogy meghívtál. Örülök, hogy itt lehetek, a Dankó Rádió hallgatóit is üdvözlöm szeretettel.
0: Motorral érkeztél. Igen. Ismét, mindenhova motorral jársz.
1: Igen.
0: Nem félted a testi épségedet? Egy színész azért oda kéne, hogy figyeljen erre.
1: Igen, de ez egy olyan régi sztereotípia, mint amikor azt mondjuk, hogy veszélyes a repülés. Egyáltalán nem veszélyes a motorozás, semmivel sem veszélyesebb, mint bármelyik másik közlekedési eszköz, viszont hatalmas szabadságot ad, és hogyha 5-6-szor ennyien motoroznánk, akkor Budapest másképp nézne ki. Arról nem beszélve, hogy a modern motorkerékpárok, értem ez alatt a 10-20 éves motorokat már, ezek tisztítják gyakorlatilag a budapesti levegőt, hiszen olyan katalizátoruk van, ami nem szennyezi a levegőt.
0: Mondd, amikor először arra gondoltál, hogy te a színi pályát választod, emlékszel te erre a pillanatra, hogy kinek vagy minek a hatására volt ez? Láttál persze valamit?
1: Hogyne, Kovács Adél kolléganőmet, akivel mi együtt töltöttük egy amatőr színpadon a gyerekkorunkat, vagy a sihederkorunkat, mondjuk így, Sopronban, a Fintor színpadon, ez egy amatőr színpad volt, és a biológia tanárom Víg Péter volt ennek a vezetője, ez egy városi nyílt kapus színpad volt, és engem is meghívtak, hogy tartsak velük. Akkor már Adél ott gyönyörű szerepeket játszott, halálosan szerelmesek voltunk belé mindannyian, mai napig egyébként, és nagyon, nagyon örülök, hogy így indult a pálya, mert ez ilyen nagyon szép kis ártatlan kezdet volt. Én erdész akartam lenni, aztán ott a színpadon tulajdonképpen, mikor Adélt fölvették a színművészeti főiskolára, akkor rábeszéltek, hogy én is jelentkezzek. Úgyhogy az erdőmérnökire végül nem jelentkeztem, de ezt a szüleim elől erősen titkoltam.
0: Nem sokára folytatjuk a beszélgetést Epres Attilával, de most hallgassuk meg Czerkovics Béla és Szilágyi László szerzeményét Hauman Péter előadásában. Én és a Holdvilág.
2: Mikor minden kaput tárul, és a sét a téli fákról, nem csipog a sok

Önök a Donkó Rádió hétvégi reggeli műsorát hallják, jó pihenést kívánok! Kedves hallgatók, tradicionális népzenével folytatjuk műsorunkat, Csiszár Aladár és Péter Laki zenekara ad elő Szöktetőst.

0: Rádió. Keressen minket a Facebookon is. Kattintson a Dankó Rádió hivatalos oldalára.
1: Bogyiz lóik,

0: Önök a Dankó Rádiót hallják, és folytatjuk a beszélgetést Epres Attilával. Pályád során nagyon sok társulatnak volt állatokja, neves társulatoknak. De vajon melyik közösség formálta leginkább a te művészi énedet?
1: Erre könnyen tudok válaszolni, hiszen nagyon meghatározó volt az EGRI színház alapítás, vagy mondjuk társulat alapítás 1987-ben, ahol mondjuk úgy, hogy a mesterem és szakmai tanárom és rendezőm Valló Péter alakította ki természetesen nagyon jó irányba a színházi ízlésemet, a színészi eszköztáram jó részét, a hozzáállásomat a szakmához, úgyhogy a mai napig őt tartom az indító és nagy mesteremnek, és nagyon hálás vagyok, hogy ez így alakult akkor.
0: Sokszor dolgoztál vele? Később?
1: Később nem. Péter mindig professzionális volt, és nem rángatta az embereket jobbra-balra, vagy hát mondjuk úgy, hogy nem hívott vendégsereget magával sehová. Mindig az adott társulattal dolgozik, ahol ő éppen rendez. Tehát, hogyha a Radnótiban rendezett, akkor Radnóti színészekkel játszhatott, és nem vitte magával a régi embereit. Amit én nagyon helyeslek, egyébként ez rendben is van. Tehát nekem hiányzott az érő. Csodálatos dolgokat csináltunk együtt. Én 23 évesen szerintem a mai napig én vagyok a legfiatalabb Figaro. Ez ugye 88-ban volt Egerben.
0: És mondd, az EGRI Színháznak az alapítása, az mennyiben volt újdonság akkoriban?
1: Elég különleges dolog volt. Ott már létezett ez a színház rendszeresen, de mondjuk úgy, hogy a Miskolci Színház Fiók Színházának tartották, és aztán mi alapítottuk az első állandó társulatot, az óriási érzés volt egyébként ilyen pionírnak lenni, és nagyon hős idők voltak, 18-an csináltunk 8 bemutatót az első évben, ha jól emlékszem.
0: Ne nézzen úgy rám! Salli Géza és Erdődi Elek szerzeményét Törőcsik Maritól halljuk.

0: kedves vendégek, izgalmas beszélgetések minden hétvégén reggel 6 órától 10 óráig Nátas Györggyel. Hallgassa újra a beszélgetéseket a www.mediaclick.hu oldalon.
1: Önök a Dankó Rádiót hallják, és folytatjuk a beszélgetést Epres Attilával. Rendkívül sokat szinkronizálsz, de milyen érzés visszahallgatni magadat, amikor hát természetesen nem te vagy a képen? És egyáltalán hogy vagy képes váltani egy-egy karaktert, hogyha egyik nap ezt szinkronizálod, másik nap azt? Mindig tudom, hogy te vagy az, de mindig különbözik a hangod egy-egy figuránál.
2: Természetesen tőled ez nagyon furcsa kérdés, hiszen az alakváltás mestere voltál kiskorodtól kezdve. De ez úgy van, hogy az embernek bekapcsolnak az egészséges reflexei, amikor egyik alakításból váltani kell a másikba, hát és ez persze nem azonnal történik, nem ilyen gyors. Mégis az az alapvető elvárás egy jó szinkron rendező részéről, meg egy színész részéről az alapvető igyekezet, hogy arra hasonlít csak, akit éppen szinkronizálok. Az ő gesztusaira, már úgy értem hangban, az ő hang karakterére, az egész modorára, és akkor vagyok boldog, hogyha nem azonnal ismerik fel az én hangomat, hanem úgy gondolják, hogy például mondjuk Gary Oldmanhez vagy Tim Rothhoz éppen passzol a hangom. Én nagyon szeretem csinálni, nagyszerű színészek, és sokat tanulok tőlük.
1: Olyan még nem fordult elő, hogy nézel valakit, készülsz rá hangban, és azt gondolod, hogy hát azért ezt én másképp csináltam volna.
2: De van olyan, és azt a szinkron rendező is észreveszi, hogy itt most van egy kis különbség, és akkor ezt meg is tartjuk. Tehát előfordulhat, hogy B, C, D kategóriás filmről van szó, és akkor próbáljuk egy kicsit emberibbé tenni, mint az ott látható vadeszközöképpen. De a kérdésedre nem jól válaszoltam, én ritkán hallom vissza magamat. Egyrészt nem néztem tévét az utóbbi évtizedekben, valamiért az így kikopotta, illetve hát ismert okokból, de azért az előfordult, hogy meghívtak filmbemutatóra, és akkor hallgatni kellett magamat. Az ember azért egy idő után elfelejti, elkezdi a filmet nézni. Az idegesít, ha rossz. Tehát, hogyha csinálok hibát, az idegesít, mert az sajnos maradandó.
1: Öreg fiú dala. Breitner János és Király Dezső szerzeményét Csákányi Lászlótól halljuk.
3: Amikor még 20 éves az ember, dal fakad az ajkán, nem panasz. Az éveket még sugorgatni nem kell, s oly édes még az illatos tavasz. 20 éves vagy, Istenem, de szép is, tárt karokkal vár a nagy világ. Május van és néked kék az ég is, mint tiéd a harmatos virág. 20 éves vagy, s mindezt meg se látod, úgy szeretnél felnőtt lenni már. Ne kergessed el az ifjúságod, úgyis elszáll sietetni kár. Bizony, bizony, egy szép napon kopog az ősz az ablakon, s egy reggel már a hajadon csillog a dél. Még zeng a dal, még itt a nyár, de langyos már a napsugár, és odakünn egy régi dalt dúdol a szél. Hűtlenül elhagyott az ifjúság, de nyílik még számodra sok szép virág. Ma még talán nagyon szeretsz, de ifjú már te sem lehetsz. Öreg fiú, 20 éves már sosem lehetsz. Gyors szárnyakon repülnek az évek, nem segít rajt bűbál sem varázs. Míg sóhajtássá halkul el az ének, s a szilajlánkból leszelít parázs. ne kerges már csalfa déli bábot. Várd meg, mit az élet hoz eléd. Hűvös estén vedd fel a kabátot, s örülj, hogyha ízlik az ebéd. Öreg fiú, ne légy mohó, ácsi. Régi fényed lassan megkopott. Egy nap egy lány azt mondja, hogy bácsi. Ejts egy könnyet, aztán megszokod. Bizony, bizony, egy szép napon kopog az ősz az ablakon, s egy reggel már a hajadon csillog a dél. Még zeng a dal, még itt a nyár, de langyos már a napsugár, és odakünn egy régi dalt dúdol a szél. Hűtlenül elhagyott az ifjúság, de nyílik még számodra sok szép virág. Ma még talán nagyon szeretsz, de ifjú már sosem lehetsz. Öreg fiú,

Kedves hallgatók, nem sokára 8 órakor hírekkel jelentkezünk itt a Dankó Rádióban, de tartsanak velünk a hírek után is, hiszen folytatjuk a beszélgetést Epres Attila színművésszel, valamint hallható lesz még többek között Dócs Péter, Kállai Bori és Besenyei Ferenc is. A hírekig Farkas Jenő és zenekara muzsikál.

0: Népzenei szótárunkban ma magyar népdal kincstár. A mikrofonnál dr. Juhász Katalin néprajzkutató.
1: Köszöntöm kedves hallgatóinkat a Népdal kincstárban. Tegnap volt Szent István államalapító királyunk ünnepe. Ezen a héten két műsorunkban is megemlékeztünk róla, felidézve néhány Szent István éneket. Szent Istvánt nem csak a magyarok tisztelik. Kultusza először Bajorországban bontakozott ki, később erekiéji Aachenbe, Kölnbe és Namürbe is elkerültek. 1686-ban Buda felszabadítása után Szent István, amellett, hogy Magyarország védőszentje, egész Európában a királyok, kőművesek, kőfaragók, építőmunkások és a súlyos betegségtől szenvedő gyerekek patrónusa is lett. A mai Szlovákia területe az államalapítástól kezdve a Magyar Királyság szerves része volt, így a király kultusza ezen a vidéken is korán kibontakozott. 71 templomot szenteltek Szent István király tiszteletére. A legősibb, középkori eredetű Szent István templomok közt van például Kolon, Egyházasbást, Nyitra, Zólyom és Eperjes. A 17.-18. Században a jezsuiták és Pázmány Péter érsek tudatosan ápolták István kultuszát a szlovák hívek körében is. A szlovák katolikus hagyományban is máig él a kép, ahogy Szent István a koronát és az országot Szűz Mária oltalmába ajánlja. A szlovák egyházi népénekek között több Szent István ének található. Ezek egy része latin nyelvű himnuszokból, más részük a pálosok közvetítésével magyar egyházi népénekekből származik, adaptálva azt a szlovák nyelv és identitás sajátosságaihoz. Példaként hallgassák meg az Ach, hol vagy magyarok kezdetű népének felvidéki magyar és magyarországi szlovák változatának részletét versszakonként, szlovákul és magyarul.

0: Деси Штефан кралю, у хрятя жадаю, в смутном облечені тебе сажалую.
1: Voltaire Domonkos, Pruzsinszky József csömöri kántortanító 19. századból fennmaradt kéziratos kántorkönyvébe bukkant egy majdnem azonos dallamú szlovák nyelvű énekre Szent István király érdemeiről, a kereszténység felvételéről és az ország alapításáról. A szöveg kiemeli István templomépítő és szegényeket segítő tevékenységét, ellenségeink legyőzését, valamint azt, hogy nagy boldogasszony napján hunyt el, országát Máriára hagyva. Ebből az énekből hallunk most egy részletet Voltaire Domonkos előadásában.
2: Szláv meg!

0: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette.
1: Műsorajánló. Az Önök kérték műsorában nyáron is van mit ünnepelni. Csupa olyan felvétellel várjuk nézőinket, melyek egy-egy nyári évfordulóhoz köthetők. Televízió történeti érdekességek, zenei csemegék, legendás műsorrészletek, kedvenc előadóinkkal. Nosztalgiázzanak velünk!
2: Önök kérték! Hétköznap 15 óra 30 perckor. Zenés Önök kérték! Hétvégén 15 óra 40 perckor. A Dunán!
3: Híreink igazak, történeteink hitelesek, vendégeink hozzáértőek lesznek. A Kossuth Rádió pedig hamarosan újra mindenkié. Augusztus 24-től hallgassa Ön is a megújult Kossuth Rádiót.
1: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 8 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
4: A hírszerkesztő Polyák Adrien nevében is köszönti Önöket a mikrofonnál Jávor Miklós. Az államalapításra emlékezett tegnap a magyarság. Reggel az országház előtt katonai tiszteletadás mellett felvonták a nemzeti lobogót, majd esküdtettek az újonnan végzett honvéd tisztjelöltek. A ceremónián a közjogi méltóságok mellett az állami és katonai szervezetek képviselői, a diplomáciai testület tagjai, valamint érdeklődők százai vettek részt. Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter a tiszteket köszöntő beszédében úgy fogalmazott, a tiszti eskü a tiszti rang felelősséget jelent, és az eskü szavai azokon a napokon válnak fontossá, amikor nehéz megtartani őket. A magyarok tudását, kitartását és bölcsességét emelte ki köszöntőjében a köztársasági elnök az állami kitüntetések átadásán. Baka András hangsúlyozta, ez az alkalom nem a politikáról szól, nem világnézetek vagy meggyőződések mentén ismerik el az embereket, hanem annak mentén, hogy mit alkotott, mit fedezett fel, milyen tudást adott tovább. Az ünnepségen Cserhalmi György Kossuth díjas színművész, a nemzet színésze a Magyar Érdemrend nagy keresztjé. Vehette át. Köszönetet mondott az egész országnak a miniszterelnök azért, hogy a nyáron többször is összefogott a nehéz helyzetekben. Magyar Péter a rendkívüli hőséget, az energiainfrastruktúra összeomlásának elkerülését és a paksi atomerőműnél végzett munkát emelte ki. Külön megköszönte azok munkáját, akik részt vettek a védekezésben. Magyar Péter a Tisza-szigetek országos találkozóján bejelentette azt is, hogy a paksi atomerőmű vasárnaptól újraindul, és várhatóan jövő csütörtöktől teljes kapacitással üzemel. Szent István művének vannak olyan tanulságai, amelyek 1000 év távlatából is irányadóak, mondta a Fidesz frakció vezetője a nemzeti ünnep alkalmából közzétett videójában. Bóka János hangsúlyozta, hogy Magyarország sorsa összefonódott a keresztény Európa sorsával. Az ország békéjét és jólétét ma is Európában kell megtalálni. Üzenetet küldött Magyarországnak az Egyesült Államok a nemzeti ünnep alkalmából. Marco Rubio külügyminiszter azt írta, augusztus 20-a felidézi a két nemzet közötti erős történelmi köteléket. Mint fogalmazott, a barátság az Egyesült Államok és Magyarország között a szuverenitás iránti kölcsönös tiszteleten, a büszke örökségen és a nehezen kivívott szabadságon alapul. Megnyílt az országháza nagy közönség előtt az augusztus 20-ai állami ünnep alkalmából. Az érdeklődők ma és holnap 10 és 18 óra között ingyenesen tekinthetik meg a díszlépcsőházat, a kupola csarnokot és a Szent Koronát. A parlamentben az Országgyűlési Múzeum tárlatai is várják a látogatókat. Megdőlt tegnap a fővárosi melegrekord, Újpesten 37,5 fokot mértek. Ez 1 fokkal haladja meg a 2000-ben feljegyzett korábbi csúcsot. Kübekházán 39,5 fokig emelkedett a hőmérséklet, ezzel beállt az augusztus 20-ai melegrekord. A délkeleti országrészben sok lesz a napsütés, még az északi és nyugati tájakon beborul az ég, és több hullámban alakulhatnak ki záporok, zivatarok. A Dunántúlon heves zivatarokra, jégesőre és felhőszakadásra is számítani lehet. A szél megerősödik, zivatarok idején viharossá fokozódik. Napközben 32-39, késő este 20-30 fok várható. 8 óra múlt 4 perccel.
1: Jó pihenést! Nóta, operett, népzene, örökzöld dallamok és érdekes vendégek a Dankó Rádió hétvégi műsorában Nádas Györggyel.
5: Jó pihenést kívánok a 8 óra után is velünk tartó kedves hallgatóknak. Nem sokára folytatjuk a beszélgetést Epres Attila színművésszel, de ebben az órában hallható lesz még többek között Besenyei Ferenc, Kállai Bori és Dócs Péter is. Az Omega Együttessel kezdünk, akik az Omega Együttes és Sői Péter szerzeményét adják elő. Fekete pillangó.

0: Önök a Dankó Rádió hétvégi reggeli műsorát hallják, jó pihenést kívánok! Most Dócs Péter adja elő Miskolci Balogh Zoltán és zenekara kíséretével Murgács Kálmán és Tarcsai Vilmos csárdását. Akinek a lelke beteg.
1: Akinek a lelke beteg,

0: gyönye fák nem nőnek az égjé.
1: Önök a Dankó Rádiót hallják, és folytatjuk a beszélgetést Epres Attila színművésszel. A nézők rengeteg ismeretterjesztő filmnek is narrációjaként hallják hangodat, mint narrátor. De mi a titka annak, hogy egyszerre legyél hiteles és figyelemfelkeltő is?
2: Abszolút jó a kérdés. Azt gondolják, akik ennek a szakmának nekifutnak, hogy az egy könnyebb rész, a narráció. És teljesen fordítva van, hiszen amikor egy szinkron szerepet kapok, akkor ott van egy kész alakítás előttem, és pontosan látszik, hogy a színész mit akar a játékával, meg a hangjával. A narrációban el kell mesélni egy sztorit, de nem szabad érintetnek lenni. Egy picit tárgyilagosnak kell maradni, és hát tele van buktatóval, mert idegen nevek hangzanak el, szakkifejezések, furcsa összetett mondatok, ráadásul nem spanyolok vagyunk, hogy a kérdőjel egy hosszú mondat végén van, amit az elején nem tudsz. Tehát a narráció az egy nagyon keskeny gerincen való egyensúlyozás végig, de nagyon lehet szeretni. És hát óriási ismeretanyagot kapok tőle, amit imádok.
1: Valahol hallottam, vagy olvastam talán, hogy XY nézett valami gyönyörű képet, és azt mondta, hogy egyedül a Végvári Tamás hangja hiányzott alól.
2: Igen, de nem így volt. Az úgy volt, hogy megálltak egy vidéki előadás közben a kaposvári színészek, leszálltak a buszról, és valaki azt mondta, hogy csodálatos ez az erdő, ahol vagyunk, és gyönyörű a természet, csak a Végvári hangja hiányzik. Tehát ezt egy ilyen alkalommal mondta egy kaposvári színész.
1: Jó az álmodozás. Percy Van Richt szerzeményére S. Nagy István írta a magyar szöveget. Előadja Mikes Éva és Szántó Erzsi.

Önök a Dankó Rádió hétvégi reggeli műsorát hallják, jó pihenést kívánok! Kedves hallgatók, a következő felvételt a Dankó Klub 2025. április 9-i Harkányi előadásán rögzítettük. Jakobi Viktor Sibyl című operettjéből következik az Illúzió a szerelem című dal, Kállai Bori és Domoszlai Sándor előadásában Lakatos Miklós és zenekara kíséretével.

0: Önök a Dankó Rádiót hallják, és folytatjuk a beszélgetést Epres Attilával. Nyíltan beszéltél sokszor a rák elleni harcodról. Hogyan változtatta meg ez a trauma az életedet, illetve a színművészethez való hozzáállásodat?
1: Nagyon megváltoztatta. Nem is harcot mondanék, hanem valamiféle erős ösztönt arra, hogy az ember jól jöjjön ki belőle. Ugye a rák ellen nem lehet harcolni, az egy nagyon erős dolog, ami az emberrel történik, először rettenetesen meglepő, később pedig óriási türelem kell hozzá. Inkább arra kell koncentrálni, hogy ne menjen el az embernek az energiája, meg az életkedve, és nagyon szokja meg, hogy ez lassú, hosszú folyamat lesz. Viszont ez megtanított türelmesebbnek lenni, toleránsabbnak lenni azokkal az emberekkel szemben, akik furcsán viselkednek, hiszen nem tudhatjuk, hogy milyen problémája van a háttérben, hogyha szokatlanul viselkedik, vagy éppen nem annyira kedvesen. Meg nagyon megváltoztatta valóban, amit kérdeztél, a szakmához való hozzáállásomat is. Nem gondoltam onnantól kezdve, hogy nekem minden nap foglalkozni kell tiszta erőből a szakmával, és a színpadon kell meghalni havi 30 előadással. Ott gondoltam ki, amit aztán később meg is valósítottam, hogy én szabadúszó leszek, és jobban is érzem magam azóta.
0: Nagyon sokat sportolsz. Motorozol, evezel. Ez azóta van, amióta túlléptél ezen a rettenetes dolgon?
1: Egyrészt azóta van, másrészt én mindig sportoltam, kiskorom óta sokfélét, de valóban ez a rehabilitáció, ami a 11 évvel ezelőtt elkezdődött a gyógyulás után, ez visszavitt a vízre, meg a futás, meg a kerékpározás rendszeresebb lett. Hát most olyan évi 180-200 edzésem van ebben a három műfajban, körülbelül 1000 kilométert kajakozom évente, valahogy kicsit többet, és master versenyző vagyok kajak szakákban, maraton 10 kilométeren, és rettenetesen élvezem, hogy léteznek már elektromos rásegítésű sportkerékpárok is, és most ez a műfaj az új nagy sztár az életemben. Nagyon szeretek egészségesnek lenni.
0: Budapest, Budapest, te csodás! Fényes Szabolcs és Széchenyi Mihály szerzeményét Putnoki Gábortól halljuk.

Önök a Dankó Rádió hétvégi reggeli műsorát hallják, jó pihenést kívánok! Kedves hallgatók, tradicionális népzenével folytatjuk műsorunkat, a Vujicic együttes következik. Vrenjanka!

0: Önök a Dankó Rádiót hallják, és folytatjuk a beszélgetést Epres Attilával. Még egy pillanatra visszatérnék a betegségre, illetve nem is vonnám ez betegségnek a rákot, hanem valamilyen átmeneti dolog talán. Hű maradtál hivatásodhoz akkor is, nem vesztetted el a kedvedet, és én úgy hiszem, hogy mint egy menedék is volt az a sok munka. Segített a rehabilitációban?
1: Elsősorban az segített, hogy a környezetem nagyon segítőkész volt. Egyrészt a feleségem csodálatosan állt hozzá ez az egészhez, soha nem volt szomorú vagy elkeseredett, csak titokban, mint utólag megtudtam. A társulatom, az Örkény Színház és a többi színház, hiszen 5-6 színházban játszom egyszerre, mindenki remekül állt hozzá, voltak szerepek, amikkel kifejezetten megvártak. Tehát 6 hónapig szüneteltették például az Örkény Színházban a Tóték című előadást, amíg én meg nem gyógyultam, nem, levették a műsorról. Másrészt az segített nagyon sokat, hogy tudtam, hogy akármennyire is megviselt lett a hangom, nekem vissza kell térni, és amikor először kezdtem újra játszani színpadon, akkor éreztem, hogy újra ember vagyok, ezt nem tudom jobban megfogalmazni. De a következő években, tehát 10 évvel ezelőtt, vagy 9 évvel ezelőtt már a gyógyulásban sokkal erősebbnek éreztem magam, mint valaha. 50-valahány évesen voltam fizikailag is a csúcson.
0: Azt mondtad, hogy megviseltebb lett a hangod.
1: Igen, valami.
0: Én meg azt tapasztalom, hallva téged szinte minden nap a televízióból, hogy olyan karakánabb lett a hangod.
1: Hát igen, mert a sugárkezelés azért sokat rombol az emberen, közben meg öregszem is nyilvánvalóan, és kialakul egyfajta ilyen nagyon erős stílus, vagy ilyen ércesség benne, amit ha fiatalabb szerep van, akkor tudok leplezni, de ha meg idősebb színész szinkronizálok, akkor jól jön, hogy így mondjam.
0: Nincs is jobb a szerelemnél. Németh Gábor és Fülöp Kálmán szerzeményét Szécsi Pál tolmácsolásában halljuk.
2: Még csak 3 éves lehettem, de volt már egy nagy szerelmem. Együtt homokoztunk 2 hetet, az volt csak az élvezet. Később iskolába irattak, s én hódoltam a divatnak.

Nem csak összeadni tanultam, így egyre szebb lett a múltam. Engem a szerelem nem kerül, sosem ülök tétlenül. Mégsem kongatják a harangot, ha elkezdek egy kalandot, abba senki se hagyja.

Önök a Dankó Rádió hétvégi reggeli műsorát hallják, jó pihenést kívánok! Kedves hallgatók, most Kálmán Imre a Csárdás királynő című operettjéből ad elő egy egyveleget, Dancs Anna Mari és Laki Péter, Lakatos Miklós és zenekara kíséretével. Közreműködik Kovács Erik és zenekara.

0: Önök a Dankó Rádiót hallják, és maradt még egy kicsi időnk, hogy befejezzük legalábbis mára a beszélgetést Epres Attila színművésszel. Mit tanácsolnál a mai fiataloknak, akik most akarnak a színészi pályára lépni? Ebben a digitális felgyorsult világban milyen értékeket kell megőriznie egy színésznek ahhoz, hogy hosszú távon is sikeres és hiteles tudjon maradni?
1: Most mindenféle közhely jöhetne, hogy ez egy hosszú távfutás, meg ez egy hivatás, meg egy életforma. Ez mindig az, de én visszafelé mennék ebben a történetben. Igazából nem tudnék jó tanácsokat adni, annyira más a világ. Viszont rendkívül hálás vagyok egy csomó fiatal színésznek, akit látok elindulni a pályán, hogy engem tanít arra, amit mi annak idején nem tudtunk. Mi vagy színészek akartunk lenni, vagy eltűnni. Annyira úgy éreztük, hogy semmi más nem tudunk csinálni, és el voltunk keseredve, hogyha valami nem sikerült. Ők ennél sokkal sokoldalúbbak lettek, és sokkal erősebbek, sokkal készebbek a boldogságra. És hogyha valami nagyon értékes van a mai generációban, az az, egyrészt a széles látókörűség, amit nagyon szeretek, és emiatt aztán jóval toleránsabbak egymással, ez meggyőződésem. De amit főleg irigylek tőlük, az ez a képesség a boldogságra. Van erre egy modern szó, hogy sok skilljük van, ugye sok képességük van. És ezt ők nagyon jól tudják variálni. Nincsenek rossz gondolataik, ha valami nem sikerül, hanem átlépnek egy picit egy másik irányba, és folytatják nagy energiával. Azt hiszem, hogy a mai színésznek persze tök ugyanaz a feladata, mint a 40 évvel ezelőttinek, hogy higgyen abban, hogy ez egy gyönyörű szép művészet, és soha ne adja föl, hiszen a nagy része nem lesz könnyű.
0: Én nagyon szépen köszönöm, hogy rendelkezésünkre álltál. Jó egészséget kívánok neked.
1: Köszönöm.
0: Hölgyeim és uraim, Epres Attila színművész volt a mai műsor vendége. Még egyszer köszönöm.
1: Köszönöm a meghívást.
0: Kedves hallgatók, és most hallgassuk meg Tardos Péter és Huszár Erika szerzeményét Kovács Kati előadásában. Te kék szemű!

0: Érdekes vendégek, izgalmas beszélgetések minden hétvégén reggel 6 órától 10 óráig Nátas Györggyel. Hallgassa újra a beszélgetéseket a www.mediaclick.hu oldalon.
1: Önök a Dankó Rádió hétvégi reggeli műsorát hallják, jó pihenést kívánok! Most Hajnal Nikolett adja elő ifjabb Kállai Kis Ernő és zenekara kíséretével Lakatos Mihály és Somogyi Zsolt hallgatóját. Nincsen még egy olyan asszony.

Kedves hallgatók, nem sokára 9 órakor hírekkel jelentkezünk itt a Dankó Rádióban, de tartsanak velünk a hírek után is, hiszen többek között hallható lesz majd Szécsi Pál, Bordás Barbara és 60-i kis Gyöngyi is. A hírekig Johann János és

0: műsorajánló.
1: Egy kis nosztalgia, sok zene és felejthetetlen slágerek.
0: Az egyik legszebb dal volt, ha nem a legszebb.
2: És szerintem zseniális ez a szöveg.
3: Ez überelhetetlen.
1: Énekelje velünk újra az ország kedvenc dalait, és élvezze a nyári zenés estéket.
3: S nagyon megdobogtattad a szívemet.
0: Ha van igazán sláger, akkor ez az.
1: Csináljuk a fesztivált. Az 5. évad. Minden pénteken 22 óra 35 perckor. A Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 9 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
4: A hírszerkesztő Polyák Adrián nevében is köszönti Önöket a mikrofonnál Jávor Miklós. Az államalapításra emlékezett tegnap a magyarság. Reggel az országház előtt katonai tiszteletadás mellett felvonták a nemzeti lobogót, majd esküdtettek az újonnan végzett honvéd tisztjelöltek. A ceremónián a közjogi méltóságok mellett az állami és katonai szervezetek képviselői, a diplomáciai testület tagjai, valamint érdeklődők százai vettek részt. Rusin-Szendi Romulus honvédelmi miniszter a tiszteket köszöntő beszédében úgy fogalmazott, a tiszti eskü a tiszti rang felelősséget jelent, és az eskü szavai azokon a napokon válnak fontossá, amikor nehéz megtartani őket. Egy ország jövőjét nem csak a vezetők, hanem az erős, tartós intézmények teremtik meg, mondta ünnepi beszédében a köztársasági elnök. Baka András az M1-en a tűzi játék előtt sugárzott beszédében a közmédia szerepéről beszélt. Az államfő hangsúlyozta, olyan intézményeket kell építeni, amelyek nem a mindenkori hatalmat, hanem a polgárokat szolgálják. Nem vallott szégyent az első 100 napban a Tisza kormány, jelentette ki Magyar Péter. A miniszterelnök az eredmények között említette a költségvetési hiány 1000 milliárd forintos csökkentését, az uniós források megszerzését és a 100 000 forintos iskolakezdési támogatást. Bejelentette, hogy 200 millió forinttal támogatják a Tisza szigetek működését, 8 regionális vezetőt választanak, ősszel pedig alkotmányozási párbeszédet indítanak. Magyar Péter ismét országjárásra indul, 15 városban, majd Budapesten tart fórumot. Lemondott országgyűlési képviselői mandátumáról Lázár János korábbi közlekedési és beruházási miniszter. A politikus Facebook oldalán azt írta, a politikai folytonosságnál mára fontosabb lett a Fidesz megújítása, távozásával pedig ehhez szeretne hozzájárulni. Lázár János lemondására reagálta a Fidesz frakció. Azt írták, a döntés a párt tervezett átalakításának része. Többen meghaltak az éjszakai orosz légi támadásokban Ukrajnában. Egy Harkiv megyei falutért dróncsapásban 4 vesztették életüket, 2 pedig megsebesültek. Családi házak semmisültek, illetve rongálódtak meg. Az észak-ukrajnai Szumit és környékét ért orosz légi támadásoknak 2 sebesültje van. Több lakóházban és civil létesítményben keletkeztek károk. Az ukrán légierő jelentése szerint az orosz hadsereg csaknem 140 csapás, mérő és álcadrónnal támadott ukrajnai célpontokat. A pilóta nélküli eszközök nagy részét semlegesítette a légvédelem. Ma van a terrorizmus áldozatainak nemzetközi emléknapja. Az ENSZ közgyűlés 2017-ben határozott az emléknap megtartásáról, amelynek fő üzenete az emberi jogok védelme és a túlélők támogatása. A világszervezet 2006-ban terrorizmus ellenes globális stratégiát fogadott el, amelynek megvalósítása elsősorban a tagállamok feladata. A délkeleti ország részben sok lesz a napsütés, még az északi és nyugati tájakon beborul az ég, és több hullámban alakulhatnak ki záporok, zivatarok. A Dunántúlon heves zivatarokra, jégesőre és felhőszakadásra is számítani lehet. A szél megerősödik. Napközben 32-39 fok várható, de az északnyugati határ közelében ennél hűvösebb lehet. Késő este 20-30 fok valószínű.
0: Jó pihenést! Nóta, operett, népzene, örökzöld dallamok és érdekes vendégek a Dankó Rádió hétvégi műsorában Nádas Györggyel.
5: Jó pihenést kívánok a 9 óra után is velünk tartó kedves hallgatóknak! Nagyszerű művészekkel várjuk Önöket ebben az órában is, hiszen többek között hallható lesz majd Hatvani Kisgyöngyi, Bordás Barbara és Szécsi Pál is. Ladinek Judittal kezdünk, aki Jónás Géza és zenekara kíséretével adja elő a Zöldre van a rácsos kapu festve című csárdást.

Önök a Dankó Rádió hétvégi reggeli műsorát hallják, jó pihenést kívánok! Kedves hallgatók, most Szécsi Pál adja elő Sergio Endrigo szerzeményét, melyre a magyar szöveget Vándor Kálmán írta. Kósz a szél!

Dankó Rádió. Egy újabb emlékezetes pillanat a Dankó Klub koncertekről most a Magyar Zene Rádiójában.

Önök a Dankó Rádió hétvégi reggeli műsorát hallják, jó pihenést kívánok! Kedves hallgatók, most Bodrogi Gyula adja elő Horváth Jenő és Gédénes György örökzöldjét. Járom az utam!

Önök a Dankó Rádió hétvégi reggeli műsorát hallják, jó pihenést kívánok! Kedves hallgatók, most Papp Imre és Várszegi Gábor szerzeményét a Gemini együttestől halljuk. Ne felejts el emlékezni!

most leveszem az imádott napszemüvegem, és a szemedbe nézek. Tudod, ezzel az egésszel úgy vagyok, mint egy csodálatos nagy játékkal. Szerencsém van, mert oltárján szeretek játszani. Játszani mindenkinek kell. Mindegy, hogy szeret, vagy nem. Itt játszik az is, aki részt vesz, és az is, aki nem.

0: tovább.
1: Színes zenei kínálat a Dankó Rádióban. Magyar nóták. Népzenék.

Önök a Dankó Rádió hétvégi reggeli műsorát hallják, jó pihenést kívánok! Kedves hallgatók, most Kálmán Imre a Montmartre Ibolya című operettjéből következik a Ma önről álmodtam megint című dal Makrai Pál előadásában.

Klasszikó Rádió. Zalaegerszegen FM 96,3. A Magyar Zene Rádiója.

0: pénteken, szombaton, vasárnap.
1: Önök a Dankó Rádió hétvégi reggeli műsorát hallják, jó pihenést kívánok! Most Sasvári Anna Mária adja elő Viktor Máté és Brodányi Iván szerzeményét, ha a párnám beszélni tudna.

Kedves hallgatók, rövidesen 10 órakor hírekkel jelentkezünk itt a Dankó Rádióban, ami azt is jelenti egyúttal, hogy véget ért mára a Jó Pihenést című műsorunk. Én remélem, hogy jól szórakoztak. Köszönöm, hogy minket választottak, búcsúzik a szerkesztő műsorvezető Nádas György és a zenei szerkesztő Szabó Tamás. A viszonthallásra! Önök a 757. adást hallották Lukács Csaba, valamint ifjabb Sárközi Lajos és zenekara muzsikájával köszönünk el Önöktől.

0: Vármegyéről Vármegyére. Veszprém.
1: A Nász éjszakák bora. Somlói juhfark. Nevét hosszúkás fehér fürtje után kapta, ami a juhok farkára emlékeztet. Nagy Somló alig 600 hektárnyi szőlő területével hazánk legkisebb történelmi borvidéke. Időjárása szerencsés. A jégeső felhő rendszerint a 432 méter magas hegy aljáig vonul, majd kétfelé válik. Így az ültetvényeket csekély kár éri. A szőlőnek kedvez az aránylag meleg éghajlat, és a Somló ásványi anyagokban duskáló fekete bazaltjának hőelnyelő tulajdonsága is. A rómaiak telepítették itt az első tőkéket, de akkor fejlődött igazán nagyot a borvidék, amikor Szent István király az általa alapított bencés apáca monostornak adományozta a területet. A tatárjárás után épített vár, a főúri birtokok, a szigorú hegyközségi szabályzat mind-mind hozzájárult Somló fejlődéséhez, borának hírnevéhez. Mátyás király Somlóival lelkesítette Bécs várát ostromló seregeit. A borhamisítás és a hitványfajták elszaporodása miatt 1752-ben eredetvédelmi regulát vezettek be. A juhfarkat a legkeményebb magyar bornak mondják. A legenda szerint az ifjú Habsburg főhercegeknek, Mária Terézia parancsára, Nász éjszakájukon egy pohár somlói bort kellett fogyasztaniuk, hogy képesek legyenek fiú utódot nemzeni. Az tény, hogy a somlói borok magas savtartalma fokozza az étvágyat, javítja az emésztést, ezért mértékkel fogyasztva biztosan az egészségünkre válik.
0: A műsorszám az Agrárminisztérium és a Hungarikum Bizottság megbízásából készült.
2: Műsorajánló.
3: Önök kérték. Hétköznap 15 óra 30 perckor. Zenés önök kérték. Hétvégén 15 óra 40 perckor. A Dunán.
2: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 10 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
4: A hírszerkesztő Polyák Adrien nevében is köszönti önöket a mikrofonnál Jávor Miklós. Egy ország jövőjét nem csak a vezetők, hanem az erős, tartós intézmények teremtik meg, mondta ünnepi beszédében a köztársasági elnök. Baka András az M1-en a tűzi játék előtt sugárzott beszédében a közmédia a szerepéről beszélt. Az államfő hangsúlyozta, olyan intézményeket kell építeni, amelyek nem a mindenkori hatalmat, hanem a polgárokat szolgálják. Köszönetet mondott az egész országnak a miniszterelnök azért, hogy a nyáron többször is összefogott a nehéz helyzetekben. Magyar Péter a rendkívüli hőséget, az energiainfrastruktúra összeomlásának elkerülését és a paksi atomerőműnél végzett munkát emelte ki. Külön megköszönte azok munkáját, akik részt vettek a védekezésben. Magyar Péter a Tisza-szigetek országos találkozóján bejelentette azt is, hogy a paksi atomerőmű vasárnaptól újraindul, és várhatóan jövő csütörtöktől teljes kapacitással üzemel. Elkezdődött a mesterségek ünnepe a Budai Várban. Az idei eseményen mintegy 800 népi kézműves vesz részt. A középpontban a fazekasság áll. A díszvendég a függetlensége 250. évfordulóját ünneplő Amerikai Egyesült Államok. A megnyitón Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter arról beszélt. A politikának, a mindenkori kormánynak nem lehet más dolga, mint hagyni és lehetővé tenni, hogy az alkotó alkosson, a mester mesterkedhessen. Caroline Savage budapesti ideiglenes ügyvivő köszöntőjében hangsúlyozta, a mesterségek ünnepén résztvevő amerikai művészek munkája megmutatja, hogyan maradhatnak a kulturális hagyományok fejlődés közben is hitelesek. Újra megnyílt a Miskolctapolcai barlangfürdő. Az Európában is ritkaságnak számító fürdő két éve egy elektromos zárlat miatt égett le. A felújítással egy biztonságosabb, korszerűbb és fenntarthatóbb fürdőt hoztak létre, mint egy 1,5 milliárd forintból. Az ünnepi hétvégén 4 napos programsorozattal, koncertekkel, gasztronómiai programokkal várják az érdeklődőket. Erős földrengés rázta meg tegnap Peru középső részét. A 6,7-es erősségű földmozgásban ketten megsérültek, és csaknem 30 épület, köztük egészségügyi intézmények és egy iskola megrongálódott. Több helyről földcsuszamlásokat, sziklaomlásokat jelentettek. Nyáron több pusztító földrengés sújtotta Dél-Amerikát. Június végén több mint 6000 ember vesztette életét Venezuelában, a múlt héten pedig Kolumbiában okozta csaknem 300 ember halálát egy 7,4-es erősségű földmozgás. Árokba borult egy kis busz az M3-ason Nyíregyháza közelében, a Vásáros Namény felé vezető oldalon teljes szélességben lezárták az autópályát. A tűzoltók és a mentők egy embert kiemeltek a járműből, a helyszínre két mentő helikopter is érkezett. Az autópályát a 211-es kilométernél található Nyíregyháza nyugat csomópontban lehet elhagyni. A délkeleti ország részben sok lesz a napsütés, még az északi nyugati tájakon beborul az ég, és több hullámban alakulhatnak ki záporok, zivatarok. A Dunántúlon heves zivatarokra, jégesőre és felhőszakadásra is számítani lehet. A szél megerősödik. Napközben 32-39, késő este 20-30 fok várható. 10 óra múlt 4 perccel.
5: Ezek.
6: Jó napot kívánok, Tölgyi Krisztina vagyok. A mai összeállításunkban is változatosságra törekszünk, így az első részben 11 óráig hallhatják például Zsadon Andrea és Szolnoki Tibor, Kovács Kati, a Hobo Blues Band, Hauman Péter, Zárai Márta és Vámosi János, az Edda és Feleki Kamil felvételeit is. A fonográf előadásában Szörényi Levente és Bródi János country rock stílusú dalával, a Vidéki Kislánnyal kezdünk. Jó szórakozást kívánok!
5: Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.

A 70-es évek végének klasszikus diszkókorszaka rövid, de annál sikeresebb volt, hiszen bár csak néhány évig tartott, számtalan slágert fel tudunk idézni ma is. A korszak egyik világsztárja a brit Eruption együttes volt, akik például a One Way Ticket című dallal hódítottak. Bevallom, hogy bár gyerekkorom óta ismerem én is, csak most tudtam meg, hogy ez egy Neil Sedaka dal feldolgozása volt. Az Eruption diszkós lágeréhez Kovács Kati írt magyar szöveget Menetjegy címmel, és a Neoton Família kíséretével 1979-ben el is énekelte. Ezzel folytatjuk az aranylemezeket.

Az aranylemezekben Vukán György, zongoraművész, zeneszerző, karmesterre emlékezünk, aki 85 éve 1941. augusztus 21-én született Budapesten. Édesapja orvos volt, aki Kőszegen alapított kórházat, így Vukán György ott töltötte a gyermekkora egy részét. 3 éves volt, amikor észrevették, hogy abszolút hallása van, és már ekkor könnyedén lejátszott bármilyen hallott dallamot a zongorán. 8 évesen lépett fel először közönség előtt, és miután megnyerte egy zongoraversenyt, 14 évesen felvételi vizsga nélkül felvették a Zeneakadémiára, amit a középiskolával párhuzamosan végzett el. Utána még fogorvosként is diplomát szerzett, és zenész pályája mellett mindvégig praktizált, sőt olyan módszert is szabadalmaztatott, amit a mai napig használnak a gyógyításban. Közben jazzzenészeket tanított és folyamatosan koncertezett különböző formációival itthon és a világban, valamint rengeteg műfajban komponált. Írt operát, balettzenéket, szimfonikus versenyműveket, mintegy 80 dalt, 150 zsoltárt és misét is, valamint csak nem 150 filmzenéjét szerezte. Számos díjjal ismerték el kivételes tehetségét, és amikor 2012-ben átvette a Kossuth díjat, így nyilatkozott, idézem. Néha azt kérdem magamtól, meg vagyok őrülve, hogy ennyit dolgozom. Ám ez az életem, írok akkor is, ha nem rendelik meg. De hát milyen jó érzés, ha keresik az embert, hogy kellene valami, és csak benyúlok a fiókba, kihúzom a kottát azzal, hogy erre gondoltál? Eddig tartott az idézet. Vukán György 2013-ban néhány nappal a 72. születésnapja előtt hunyt el váratlanul Agárdon. Az aranylemezekben ma a Borzongás című szerzeménnyel tisztelgünk az emléke előtt, amit Kovács Andor gitárművésszel írtak, aki a Körmendi együttessel adta elő 1969-ben.

Ekkor minden kaput tárul, és esít a téli fákról, nem csipog a sok pimasz veléb. Ha minden pihen a házban,

Nálad, de mit segíthet, kellő pillanatban félreállsz. Így is, ó, hol világ, két finom mákvirág, kettecskén boldogul.

0: A Dankó Rádió soron következő tematikus hétvégéjén holnap és vasárnap az idei Kossuth Díjas művészek felvételeiből válogatunk. Köztük volt Pataki Attila, az Edda énekes frontembere, dalszövegírója is. Most őt hallják.
1: Az élet nagy ajándéka, a teremtő és nagy ajándéka a két szerzőtársam, Gömörös Zsolt és Alap István. Mert én igen soványka életpályát tudtam volna befutni nélkülük, ők is nélkülem. Tehát nagyon komoly szimbiózisbe élünk. A másik azt hiszem, hogy nagyon fontos alapaxiomák vannak. Sokat kaphatsz, ha szeretnek, de ha te szeretsz, mindennek kaphatsz. És ennek a szeretet az egyetlen. A titoknak ez a titok, ő maga a titok. Az ember dolga, hogy fénnyé váljék, ez nagyon benne maradt, egy Kodolányi idézet volt ez, és nagyon benne maradt. Az ember dolga, hogy fénnyé váljék. És onnan aztán még kusztosabban, honnan én jöttem, ahol a Hungarian Harlem, tulajdonképpen Vasgyár, Miskolc, onnan indultam el, ahol bizonyos értelemben álig ért a szegénység, de mégis a sors és az őrzői megadták azt a lehetőséget, hogy azzá lehettem, aki vagyok. És ha az embernek ez már megadatik, és egy idő után észre is veszi, és tudatossá válik benne, akkor evel élni kell.
0: Az Aranylemezek folytatásában az Edda egyik legnépszerűbb rockballadája, Csillag Endre, Gömöri Zsolt és Mirkovics Gábor szerzeménye, az Éjjel érkezem szól, 1986-ból.

A mostani hosszú hétvége az utolsó egybefüggő pár szabad nap, amikor a nyáron még egy utolsó hosszabb pihenésre van lehetőség. Sokak számára a horgászat jelenti az igazi feltöltődést, de sajnos az elmúlt hetek brutális kánikulája, az aszály és az alacsony vízállás miatt az országban néhány helyen nem kifogni próbálták a halakat, hanem mentették őket a kipusztulástól. Zárai Márta és Vámosi János pecás dalát, vagyis Idrányi Iván és Kalmár Tibor Csak most maradt csendben című szerzeményét, ezért elsősorban azoknak küldjük most az aranylemezekben, akik időt, energiát és magukat sem kímélve összefogtak, és a szakemberek irányításával részt vettek ezekben a munkákban, hogy megóvják a halakat.

0: csak te kell lesz.
1: Ugye?
0: Vagy valaki más.

0: Ha nyár, akkor fagyi. A hűsítő édességről énekel perceken belül Harsányi Gábor színművész, a Harmónia Ének Együttes és a Magyar Rádió Vonós Tánczenekara kíséretével az aranylemezekben. Előbb azonban még végig sétálunk a Váci utcán, Váci utcán, Feleki Kamil színművésszel, aki éppen 118 évvel ezelőtt, 1908. augusztus 21-én született.
1: Hogy ha jársz a Váci utca csillámló során, Váci utca ringó hölgyek imbolygó nyomán, itt is, ott is egyes kislány elkísérni könnyű iskán, mint kaszérok és a célod, csak idő kíván. Rájer ott plörőzi, mint a férfit főzi, kiszipelő nagy szemek, szívedettől megreveg, csillogó a gázfény, lépked itt ez 104, Váci utca, tündérország, ó, be drága

Az aranylemezek első részének végén még elugrunk az 1965-ös Scampoló klubba, amelyről Harmat László és Lippényi Gábor írt egy remek szerzeményt, amit Harmat László gitáron elő is ad a hírekig. 11 óra 4 perckor pedig Eszményi Viktória indítja az örökzöld zenei válogatásunk folytatását itt a Dankó Rádióban.

0: Műsorajánló. Szív küldi szívnek szívesen. A Dankó Rádió kívánság műsora.
1: Névnap, születésnap, házassági évforduló. Mind-mind csodálatos alkalom, hogy szeretteid, barátaid egy ország előtt köszöntse. De nekünk épp olyan fontos, ha csak kedvenc előadóját szeretné hallani. Kívánság műsor minden nap 2-től 5-ig a Dankó Rádióban. Telefonszámunk 061-759-6071. E-mail címünk dankoradio@mtva.hu. Itt és a Facebook oldalunkon is várjuk üzeneteiket.
0: Szív küldi szívnek szívesen. 2-től 5-ig a Dankó Rádióban.
2: Híreink igazak, történeteink hitelesek, vendégeink hozzáértőek lesznek. A Kossuth Rádió pedig hamarosan újra mindenkié. Augusztus 24-től hallgassa ön is a megújult Kossuth Rádiót.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 11 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
3: A hírszerkesztő Polyák Adrián nevében is köszönti önöket a mikrofonnál Jávor Miklós. Egy ország jövőjét nem csak a vezetők, hanem az erős, tartós intézmények teremtik meg, mondta ünnepi beszédében a köztársasági elnök. Baka András az M1-en a tűzi játék előtt sugárzott beszédében a közmédia szerepéről beszélt. Az államfő hangsúlyozta, olyan intézményeket kell építeni, amelyek nem a mindenkori hatalmat, hanem a polgárokat szolgálják. Köszönetet mondott az egész országnak a miniszterelnök azért, hogy nyáron többször is összefogott a nehéz helyzetekben. Magyar Péter a rendkívüli hőséget, az energiainfrastruktúra összeomlásának elkerülését és a paksi atomerőműnél végzett munkát emelte ki. Külön megköszönte azok munkáját, akik részt vettek a védekezésben. Magyar Péter a Tisza-szigetek országos találkozóján bejelentette azt is, hogy a paksi atomerőmű vasárnaptól újraindul, és várhatóan jövő csütörtöktől teljes kapacitással üzemel. Megnyílt az Országháza nagy közönség előtt az augusztus 20-ai állami ünnep alkalmából. Az érdeklődők ma és holnap 10 és 18 óra között ingyenesen tekinthetik meg a díszlépcsőházat, a kupolacsarnokot és a Szent Koronát. A parlamentben az Országgyűlési Múzeum tárlatai is várják a látogatókat. Ukrajna északkeleti régióit támadta éjjel az orosz hadsereg. Harkiv és Szumi megyében összesen 4 vesztették életüket, 4 megsérültek. A drónok az ipari létesítmények mellett több lakóházat is eltaláltak. Közben Kijevben egy gyásznapot tartanak a tegnapi légicsapások áldozatainak emlékére. A több hullámban végrehajtott támadásokban 15 haltak meg, és több tucat ember megsebesült. A megrongált épületek között volt általános iskola, óvoda és gyerekkórház is. Folytatták a dróntámadásokat az ukránok is. Az orosz légvédelem több mint 300 szerkezetet lőtt le, 16 régió, valamint az Azovi és a Fekete-tenger felett. Erős földrengés rázta meg tegnap Peru középső részét. A 6,7-es erősségű földmozgásban 2 megsérültek, és csak nem 30 épület, köztük egészségügyi intézmények és egy iskola is megrongálódott. Több helyről földcsuszamlásokat, sziklaomlásokat jelentettek. Nyáron több pusztító földrengés sújtotta Dél-Amerikát, június végén több mint 6000 ember vesztette életét Venezuelában, a múlt héten pedig Kolumbiában okozta csak nem 300 ember halálát egy 7,4-es erősségű földmozgás. Az anyagi kár mindkét országban több milliárd dollár. Több osztrák tartományban legkevesebb 60 autót tört fel, vagy rongált meg egy magyar férfi. A rendőrök hetek óta nyomoztak utána, végül a napokban egy alsó-ausztriai településen tetten érték és őrizetbe vették. A 49 éves férfi éppen egy autókereskedésből próbálta a járművekről leszerelt fényszórókat és motorháztetőket magával vinni. Több 100 000 euró kárt okozott, és kiderült, hogy korábban Magyarországon is megbüntették lopás miatt. Országszerte napos, fátyol felhős az idő, a legtöbb napsütésre délkeleten számíthatunk. Északon és nyugaton ugyanakkor többször beborul az ég, záporok, zivatarok alakulhatnak ki. A Dunántúlon jégeső és felhőszakadás is lehet. A szél megerősödik, zivatarok idején viharossá fokozódik. Napközben általában 32-39, késő este 20-30 fok várható. A pontos idő 11 óra 4 perc.
0: Aranylemezek.
4: A mai összeállításunkat 10 óra után a Vidéki Kislány című dallal kezdtük, most pedig a Vidéki Lány vagyok című dallal folytatjuk. Pomázi Zoltán és Vörös Andor szerzeményét az 1981-es Tánc és Popdal Fesztiválon Eszményi Viktória tette slágerré. Délig pedig mások mellett Cserháti Zsuzsa, Charlie, az M7-es együttes, Hús János és a Neoton Família egy-egy nagy sikerét is hallhatják. Tölgyi Krisztina vagyok, és további jó szórakozást kívánok!
0: Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.

0: 90-es évek végén folytatjuk képzeletbeli időutazásunkat, hiszen az aranylemezekben Ler István és Horváth Attila Mindenki valakié című dalát Charlie énekli.
1: Na gyerünk!

0: Klubrádió rádió zenei palettája még színesebb lett.
1: Sorry, ha bomba robban, sorry, ha font lerobban, sorry, ha bárki láb fejedre lép. Sorry, ha kigyullad egy mozi, a közös piac sztori, my God, ha nincs olaj elég. Infláció egyre jobban ködlik, szegény királynő spórol a pénzzel. Bár Wilson annyit ötlik, kevés a gyarmat, sorry, és rossz a money, sorry.

0: Sorry.
1: Egyszer véget ér a lázas ifjúság. Máté Péter és S. Nagy István örökzöldje fájdalmasan emlékeztet minket az idő múlására, de arra is figyelmeztet, hogy ne rohadjunk állandóan, hanem éljük meg a pillanatokat és a jó élményeket, vagyis legyünk jelen a saját életünkben. Máté Péter felvételét mindjárt meg is hallgatjuk, de előbb Toldi Mária énekli a Magyar Rádió tánczenekara kíséretével Budai Dénes és Szenes Iván Még el sem mentél című szerzeményét az aranylemezekben.

Nem lehet boldogságot venni. Ezt a nagy igazságot Huszár Erika fogalmazta meg egy remek dalszövegben, amihez Gábor Espál komponált zenét. 1976-ban az M7-es együttes vitte sikerre, és 50 évvel később most, 2026-ban is olyan örökzöld, amit szívesen hallgatunk az aranyban.

A Made in Hungary rádiós dalverseny 1978-as mezőnyében hangzott el először az a dal, amivel folytatjuk az aranylemezeket. Wolf Péter és Szenes Iván szerzeményét Egy szálgyufa is elveszti fejét címmel Hús János énekli a Harmónia Ének Együttes és a Magyar Rádió Vonóstán zenekara kíséretével. Egy

0: Igen vagy nem?
1: Nem tudom, ki emlékszik még rá, hogy mit csinált 1987 nyarán. Én jól emlékszem. Balatonszemesen voltam egy általános iskolai táborral, ami egy ifjúsági kemping területén volt, tehát rajtunk gyerekeken kívül tele volt kamaszokkal és a 20-as éveik elején járó fiatalokkal, akiknek esténként diszkót szerveztek. Nekünk gyerekeknek is megengedték, hogy az esti tábori takarodó előtt mi is elmenjünk oda, ami már önmagában is nagyon menő volt, de ami igazán emlékezetessé tette, hogy ott láttam életemben először videódiszkót. Ma már megmosolyogtató az akkoriban nagy szenzációnak számító újdonság, hiszen pusztán annyiról szólt, hogy miközben ment a zene a diszkóban, egy tévéképernyőn videómagnóról lehetett nézni a dalokhoz tartozó videóklippeket is. Manapság újra szoktak ilyen retrobulikat szervezni, ahol nosztalgiázhatnak a 80-as évek gyermekei. A balatonszemesi videódiszkóból még emlékszem is néhány slágerre, és egészen biztos, hogy köztük volt Pásztor László, Jakab György is 60 jemese Latin Szerenát című dala a Neuton Família előadásában, amivel már nosztalgiázhatunk is.

Kedves hallgatóink, a mai és egyben a héten az utolsó aranylemezek végéhez értünk. Zárásképpen Elvis Presley világslágere a Can't Help Falling in Love szaxofon feldolgozását hallhatják Csepregi Gyula előadásában. Munkatársaim Szabó Tamás zenei szerkesztő, Fóti Tamás hangmérnök és adásmenedzsereink Dészabó Ágota és Pálmai Szabolcs nevében is köszönöm a figyelmüket. Remélem, hogy jól érezték magukat és hétfőn délelőtt is velünk tartanak. Tölgyi Krisztina szerkesztő műsorvezető vagyok, és további jó szórakozást kívánok. A Jó ebédhez szól a nóta, majd a Szívküldi szívnek szívesen című műsorainkhoz, melyekkel a déli harangszó után Budai Beatrix, illetve Gál Zoltán műsorvezető és Nemesniki szerkesztő várja önöket. A hosszú hétvége hátra lévő részéhez további jó kikapcsolódást és jó dankó rádiózást kívánok.

0: műsorajánló. Jó pihenést! A Dankó Rádióban minden hétvégén reggel Nádas György várja önöket érdekes vendégekkel.
1: Kedves hallgatók, az előttünk álló hosszú hétvégén is izgalmas vendégekkel és tartalmas beszélgetésekkel várjuk önöket. Augusztus 20-án csütörtökön Vinkó József író műfordítóval, a Magyar Konyha című havilap főszerkesztőjével beszélgetek. Pénteken Epres Attila színművész lesz vendégünk. A szombat reggelt Szalai Krisztina színművésznővel tölthetik, vasárnap pedig Fehér Attila zenész, zeneszerzővel fogok kvaterkázni. Kedves hallgatók, tartsanak velünk ezen a hosszú hétvégén is.
0: Jó pihenést! Nádas György hétvégi beszélgetéseit újra meghallgathatják a mediaclick.hu/Dankó oldalon.
2: Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6 óra 45 perctől a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 12 óra.

0: a Dankó Rádióban.
1: A hírszerkesztő Polyák Adrien nevében is köszönti önöket a mikrofonnál Jávor Miklós. Ukrajna északkeleti régióit támadta éjjel az orosz hadsereg. Harkiv és Szumi megyében összesen 4 vesztették életüket, 4 megsérültek. A drónok az ipari létesítmények mellett több lakóházat is eltaláltak. Közben Kijevben gyásznapot tartanak a tegnapi légicsapások áldozatainak emlékére. A több hullámban végrehajtott támadásokban 15 haltak meg és több tucat ember megsebesült. A megrongált épületek között volt általános iskola, óvoda és egy gyerekkórház is. Folytatták a dróntámadásokat az ukránok is. Az orosz légvédelem több mint 300 szerkezetet lőtt le 16 régió, valamint az Azovi és a Fekete-tenger mellett. Amerikai repülőgép hordozó érkezett a Közel-Keletre. A George Washington a hadsereg közösségi média bejegyzése alapján már Irán körzetében navigál. A hajót azért vezényelték át a Közel-Keletre, hogy felváltsa a mintegy 9 hónapja ott állomásozó Abraham Lincolnt, amelynek 5000 fős legénységénél mentális problémák jelentkeztek, a többi közt a hosszú és folyamatos bevetési készültség miatt. A középső parancsnokság közlése szerint az amerikai haderő továbbra is fenntartja az iráni kikötők elleni haditengerészeti blokádot. Erős földrengés rázta meg tegnap Peru középső részét. A 6,7-es erősségű földmozgásban 2 megsérültek, és csaknem 30 épület, köztük egészségügyi intézmények és egy iskola is megrongálódott. Több helyről földcsuszamlásokat, sziklaomlásokat jelentettek. Nyáron több pusztító földrengés sújtotta Dél-Amerikát. Június végén több mint 6000 ember vesztette életét Venezuelában, a múlt héten pedig Kolumbiában okozta csaknem 300 ember halálát egy 7,4-es erősségű földmozgás. Az anyagi kár mindkét országban több milliárd dollár. Idehaza köszönetet mondott a vízügyeseknek a paksi atomerőmű működő képessége érdekében végzett munkájukért a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, hogy sikerült rövid idő alatt megemelni a Duna vízszintjét, és a dunai építkezésnek köszönhetően elérték, hogy nem kell lekapcsolni a paksi atomerőművet. Összefüggő kerékpárút hálózat jöhet létre Győrtől Budapestig, közölte Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter. Ennek részeként egy Komáromtól Esztergomon át a Dunakanyarig tartó közvetlen kerékpárutat alakítanak ki. A biciklisek az esztergomi Mária Valéria hídon kelhetnek majd át a Duna felett. Híreink végén az időjárásról. Országszerte napos fátyol felhős az idő, a legtöbb napsütésre délkeleten számíthatunk. Északon és nyugaton ugyanakkor többször beborul az ég, záporok, zivatarok alakulhatnak ki. A Dunántúlon jégeső és felhőszakadás is lehet. A szél megerősödik, a zivatarok környezetében viharossá fokozódik. A hőmérséklet napközben általában 32-39, késő este 20 és 30 fok között alakul. A Balaton 24, a Velencei tó 22, a Tisza tó 25 fokos.
0: Jó ebédhez szól a nóta. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Budai Beatrix.
2: Ebben a világban a törvény uralkodik, a törvény rendszere, a teljesítmény rendszere. Egyenlő vagy a tetteiddel, az vagy, amit csinálsz, az vagy, amit elérsz. Pedig Isten szemében ez nem így van, sokkal magasabb rendű mércével mér, az értéked ennél sokkal több. Kubisziny Viktor, író, újságíró, filmkritikus gondolataival szeretettel köszöntöm Önöket. Itt a Dankó Rádióban 2026. augusztus 21-én pénteken is jó ebédhez szól a nóta. Tartsanak velem egészen 2 óráig. Képzeletben már is sétáljunk le a pince fenekére. Dócs Péter vezet minket Tordai Zoltán zenekarával. Egy stúdiókoncertről csendül fel ez a vidám csárdás, majd a Férjhez megyek anyám című dalt Szőlősi Emese adja elő, és ekkor már Balázs Tamás zenekara kísér. Jó rádiózást!

Szabad-e így szeretni? Indul így a soron következő hallgató, amit most Erdős Melinda előadásában hallunk Lakatos Miklós zenekarának kíséretével. Majd a Hallod Rózsám Katika, a Rózsabokorban jöttem a világra, és a Hallod-e Nótás Füttyös Szép Madár című klasszikus magyar nóta is felcsendül. Erdős Melinda után Karcagi Nagy Zoltán, Szigeti Esztert és Kalina Enikőt halljuk.

0: az lesz a doktor meg a patikon. Ha két karom átölel patika, az lesz a doktor meg a patika.
1: Dankó Rádió. Kaphegyen FM 102,3. A Magyar Zene Rádiója.

Rácz Béla és Sallai Misi közös szerzeményének címe Piros Rózsák beszélgetnek. Hallgassuk meg a Dankó Rádió életműdíjával kitüntetett Bokor János előadásában Miskolci Balogh Zoltán zenekarának kíséretével. Majd ebben az összeállításban helyet kap az a felvétel is, melyet Nagybecsben tartunk. 2022. novemberében Madarász Katalin énekelte el a Nem tudom az életemet horrontottam én el című nótát Sándor Jenő és Kellér Dezső szerzeményét Berki Péter zenekarának kíséretével. Aztán a Nem loptam én életemben a Vékony deszka kerítés, a Vásárhelyi híres promenádon és a Nem zörög a haraszt című népszerű csárdásokat előadja Szilágyi Sándor és Pándi Piroska.

Ifjabb Járóka Sándor emlékére íródott a Búcsú a Prímástól című dal. Horváth Zoltán szerezte zenéjét, a szöveget Gyémánt Ferenc írta. Hallgassuk meg Farkas Zsolt előadásában a Száztagú Cigány Zenekar kamara zenekarának kíséretével. Majd a Kigyúlt egy csillag a Balatonon, a Dzselem Dzselem és az Azért a legényért nem adnék egy krajcárt című melódiák is felcsendülnek itt a Magyar Zene Rádiójában. Farkas Zsolt után Gáspár Anit, Rostás Tündét és Barabás Sárit hallja.

0: fagyúgyertyát égetek én, már maga ez a sor is egy régi világba visz bennünket. A fagyúgyertya bizony nem olyan volt, mint a ma megszokott gyertyák. Állati fagyúból készítették, és egykor a falusi házakban, szegényebb otthonokban ezzel világítottak esténként. A gyertyalánk pedig nem csak fényt adott, hanem valahogy az egész környezetet meghittebbé, csendesebbé tette. A régi nótákban egy-egy ilyen egyszerű tárgy mögött sokszor egész élethelyzetek, emlékek, szerelmek és történetek bújnak meg. A fagyúgyertya is egy letűnt világ jelképe lett, amikor még kevés fény mellett is hosszúra nyúltak az esték, és a nóta sokszor egészen természetesen született meg a családi asztal mellett, vagy éppen egy-egy mulatságon. Hát hallgassuk meg a fagyúgyertyát égetek én című csárdást Tolnai András előadásában Csóka Gyula zenekarának kíséretével, majd Gombos Maja egy teli teljes ibolyáról énekel itt a Dankó Rádióban.
1: Fogyú gyertyát égetek én, barna kislány szeretek én, erre gyere csak, majd

0: nem megalóta, mit tehettem én róla a sötétbe.
1: A Dankó 2023-ban a Dankó Rádió cigányzenei díjával kitüntetett Lisztdíjas ifjabb Sárközi Lajos Petőfi Sándor verseit zenésítette meg a Petőfi Bicentenárium évében. Simon Boglárka előadásában halljuk most a Rózsavölgyi halálára című dalt. Kísér a zeneszerző, ifjabb Sárközi Lajos és kiváló zenekara. Majd a Dankó Rádió operett előadói díjával is kitüntetett érdemes művész Kállai Bori, ezúttal nem magyar nótát énekel, hanem Szlatinai Sándor és Füred Imre közös szerzeményét, persze cigányzenekari kísérettel, élükön Tordai Zoltán prímással. Majd elhangzik még a Csendül a nóta és a Vége, vége, vége már című csárdás is, Nemes Ildikót, majd Jákó Verát halljuk.

szíved legyen olyan régi hosszám. Nem, nem, nem, ne csalogasson, hát a szíved nagy megszakad.

0: szíved legyen új régi hosszám, tenne csomagasson, árva szívedben megszabadjon.
1: Egy erdélyi lakodalmas szól egészen a legfrissebb hírekig, a Magyar Rádió népi zenekara játszik Lakatos Sándor prímás vezetésével, aztán tartunk egy kis szünetet, jövünk a legfrissebb hírekkel, de visszatérünk 13 óra után 4 perc.

0: műsorajánló.
1: Az Önök kérték műsorában nyáron is van mit ünnepelni. Csupa olyan felvétellel várjuk nézőinket, melyek egy-egy nyári évfordulóhoz köthetők. Televízió történeti érdekességek, zenei csemegék, legendás műsorrészletek, kedvenc előadóinkkal. Nosztalgiázzanak velünk!
2: Önök kérték! Hétköznap 15 óra 30 perckor. Zenés Önök kérték! Hétvégén 15 óra 40 perckor. A Dunán!
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 13 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
3: A hírszerkesztő Polyák Adrien nevében is köszönti Önöket a mikrofonnál Jávor Miklós. Ukrajna északkeleti régióit támadta éjjel az orosz hadsereg. Harkiv és Szumi megyében összesen 4 vesztették életüket, 4 megsérültek. A drónok, az ipari létesítmények mellett több lakóházat is eltaláltak. Közben Kijevben gyásznapot tartanak a tegnapi légicsapások áldozatainak emlékére. A több hullámban végrehajtott támadásokban 15 haltak meg, és több tucat ember megsebesült. A megrongált épületek között volt általános iskola, óvoda és egy gyerekkórház is. Folytatták a dróntámadásokat az ukránok is. Az orosz légvédelem több mint 300 szerkezetet lőtt le 16 régió, valamint az Azovi-tenger és a Fekete-tenger felett. Bulgária is csökkenti az áramtermelést egyik atomerőművében a Duna alacsony vízállása miatt. A kozlodui erőmű, amely az ország áramtermelésének több mint 1/3 állítja elő, körülbelül 120 megawatttal mérsékli a 2 működő reaktor egyikének a teljesítményét. Az elmúlt hetekben Magyarország és Románia is csökkentette a termelést az atomerőművekben a Duna alacsony vízállása miatt. Erős földrengés rázta meg tegnap Peru középső részét. A 6,7-es erősségű földmozgásban 2 megsérültek, és csaknem 30 épület, köztük egészségügyi intézmények és egy iskola is megrongálódott. Több helyről földcsuszamlásokat, sziklaomlásokat jelentettek. Nyáron több pusztító földrengés is sújtotta Dél-Amerikát. Június végén több mint 6000 ember vesztette életét Venezuelában, a múlt héten pedig Kolumbiában okozta csaknem 300 ember halálát egy 7,4 erősségű földmozgás. Az anyagi kár mindkét országban több milliárd dollár. Ma van a terrorizmus áldozatainak nemzetközi emléknapja. Az ENSZ közgyűlés 2017-ben határozott az emléknap megtartásáról, amelynek fő üzenete az emberi jogok védelme és a túlélők támogatása. A világszervezet 2006-ban terrorizmus ellenes globális stratégiát fogadott el, amelynek megvalósítása elsősorban a tagállamok feladata. Összefüggő kerékpárút hálózat jöhet létre Győrtől Budapestig, közölte Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter. Ennek részeként egy Komáromtól Esztergomon át a Dunakanyarig tartó közvetlen kerékpárutat alakítanak ki. A biciklisek az esztergomi Mária Valéria hídon kelhetnek majd át a Duna felett. Az építési munkák várhatóan 2028-ban kezdődnek. Az Útinform tájékoztatása szerint az M1-es autópálya Hegyeshalom felé vezető oldalán 2 személyi autó ütközött Tata közelében. A 70-es kilométernél a külső sávon halad a forgalom. Az M3-as autópálya Vásáros-Namény felé vezető oldalán Nyíregyháza közelében egy kis busz árokba hajtott. A 225-ös kilométernél a külső sávot lezárták. Erős a hétvégi forgalom az M7-es autópályán a Balaton felé Török-Bálint és Martonvásár között, a 16-os és a 31-es kilométer között szakaszos torlódásra kell számítani. Országszerte napos fátyol felhős az idő, a legtöbb napsütésre délkeleten számíthatunk, északon és nyugaton ugyanakkor gyakran lehetnek záporok, zivatarok. A szél megerősödik, a zivataroknál viharossá fokozódik, napközben 32-39, késő este 20-30 fok várható.
0: Jó ebédhez szól a nóta. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Budai Beatrix.
4: Továbbra is jó ebédhez szól a nóta itt a Magyar Zene Rádiójában. Tartsanak velem egészen 2 óráig. Adásunk második részét egy jó nagy csokorra való csárdással indítjuk. A nem jó mindig minden este a fonóba eljárni, a lőre-lőre, cudarlőre és a nincsen abban semmi szégyen című magyar nóta csendül fel. Szóka Júlia után Újvári Marika és Koltai László kettősét halljuk. Tartsanak velünk!

Nádasdy László, Kolostyák Gyula, Kosár Szabolcs és Melis György nóta felvételei sorakoznak fel egymás után a következő percekben. A Lehullott a rózsalevél című nótát követően a cselekmény Debrecenben zajlik, a kalauz azt kiáltja Debrecen, szól majd így a dal, és a kékpettyes rakott szoknyáról is meghallgathatunk egy kedves történetet, majd az Ez a kislány megy a kútra című csárdással zárjuk a sort. Hallgassuk meg együtt!

És most rádiónk névadója, Dankó Pista szerzeménye szól, ezúttal nem Púsa Lajos, hanem Lampert Géza szövegével, Szász Kati énekel Tordai Zoltán zenekarával, elhangzik a Bíró Uram című dal. Egy korábbi Dankó klubról, Rimaszombatról hoztam el önöknek ezt a remek koncertfelvételt. Hallgassuk meg együtt!

Somogyi Erika, Bangó Margit, Máté Otilia és Pécsi Kis Ágnes énekel a folytatásban. A szórja a nap aranysugarát, a rózsafa bólogat a kert közepén, az Édesanyám ne haragudj én rám és az Icipici Kis Galambom című klasszikus magyar nótákkal megyünk tovább. Fogadják sok szeretettel!

És most, kedves hallgatóink, Rózsa Völgyi Márk szerzeménye egy ünneplő magyar csendül fel itt a Magyar Zene Rádiójában, ifjabb Magyari Imre és zenekarának előadásában. Fogadják sok szeretettel!

Továbbra is jó ebédhez szól a Nóta, a mikrofonnál a szerkesztőműsor vezető Budai Beatrix. Tartsanak velem a folytatásban is, egészen két óráig sok szép magyar nóta felcsendül. Például a Szép asszonynak kurizálok című csárdás, vagy éppen a Felmentem a hegyre és a Kanyargó Tisza mentén című népszerű melódia. Sánta Zsolt után Szigeti Fercsi énekel, kísér Nyári László, majd Duka Péter zenekara. Szép!

Fonyó Barbara és Pere János énekel a következő percekben a Kék ne felejts című magyar nótát követően a Kiskertemnek kislakója című dal csendül fel. Pénteki adásunk utolsó énekes összeállításában.

Kedves hallgatóink, kedves Dankó család, ennyi fért pénteki Jó ebédhez szól a nóta című műsorunk idejébe, melynek utolsó perceiben a világhírű formáció, a 100 tagú cigány zenekar muzsikál Berki László prímás vezetésével. Én ezzel búcsúzom már önöktől abban a reményben, hogy találkozunk holnap is, illetve továbbra is töltsék kellemesen a hosszú hétvégét a Magyar Zene Rádiójának társaságában. A hírek után már Gál Zoltán köszönti önöket, jön a Szívküldi Szívnek Szívesen című kívánságműsorunk, aztán 5 órától Tudod-e még az én nótám Popovics Lászlóval és önökkel a Dankó Rádió hallgatóival, benne az Egy Nóta 3 életrovatunkkal. Jó étvágyat kívánok mai ebédjükhöz, akik pedig már elfogyasztották, kedves egészségükre váljék, vigyázzanak magukra és vigyázzunk egymásra. Viszont hallásra holnap!

0: műsorajánló. Jó pihenést! A Dankó Rádióban minden hétvégén reggel Nádas György várja önöket érdekes vendégekkel.
1: Kedves hallgatók, az előttünk álló hosszú hétvégén is izgalmas vendégekkel és tartalmas beszélgetésekkel várjuk önöket. Augusztus 20-án csütörtökön Vinkó József író műfordítóval, a Magyar Konyha című havilap főszerkesztőjével beszélgetek. Pénteken Epres Attila színművész lesz vendégünk. A szombat reggelt Szalai Krisztina színművésznővel tölthetik, vasárnap pedig Fehér Attila zenész, zeneszerzővel fogok kvaterkázni. Kedves hallgatók, tartsanak velünk ezen a hosszú hétvégén is.
0: Jó pihenést! Nádas György hétvégi beszélgetéseit újra meghallgathatják a mediaclick.hu/Dankó oldalon.
2: Hétről hétre különleges vendégek,
3: óriási csaták, és persze rengeteg nevetés vár mindenkit, de a tét viszont áltozatlan.
2: Ki tud többet Magyarországról?
3: Szerintem az én csapatom.
2: Majd meglátjuk.
3: Készen állnak az új évadra?
4: Magyarország szeretlek. Augusztus 30-ától minden vasárnap 19 óra 45 perctől a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 14 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
5: Jó napot kívánok, a szerkesztő Gál Andrea, a mikrofonnál Fehérvári Petra. Ukrajna északkeleti régióit támadta éjjel az orosz hadsereg. Harkiv és Szumi megyében összesen 4 vesztették életüket, 4 megsérültek. A drónok az ipari létesítmények mellett több lakóházat is eltaláltak. Közben Kijevben gyásznapot tartanak a tegnapi légicsapások áldozatainak emlékére. A több hullámban végrehajtott támadásokban 15 haltak meg, és több tucat ember megsebesült. A megrongált épületek között volt általános iskola, óvoda és egy gyerekkórház is. Folytatták a drón támadásokat az ukránok is. Az orosz légvédelem több mint 300 szerkezetet lőtte le 16 régió, valamint az Azovi és a Fekete-tenger felett. Bulgária is csökkenti az áramtermelést egyik atomerőművében a Duna alacsony vízállása miatt. A kozlodui erőmű, amely az ország áramtermelésének több mint 1/3 állítja elő, körülbelül 120 megawattal mérsékli a két működő reaktor egyikének a teljesítményét. Az elmúlt hetekben Magyarország és Románia is csökkentette a termelést az atomerőművekben a Duna alacsony vízállása miatt. Erős földrengés rázta meg tegnap Peru középső részét. A 6,7-es erősségű földmozgásban 2 megsérültek, és csaknem 30 épület, köztük egészségügyi intézmények és egy iskola is megrongálódott. Több helyről földcsuszamlásokat, sziklaomlásokat jelentettek. Nyáron több pusztító földrengés sújtotta Dél-Amerikát. Június végén több mint 6000 ember vesztette életét Venezuelában, a múlt héten pedig Kolumbiában okozta csaknem 300 ember halálát egy 7,4-es erősségű földmozgás. Az anyagi kár mindkét országban több milliárd dollár. Tűz ütött ki jel Svájcban, egy éttermet és lakásokat magába foglaló épületben. 5 embert még keresnek. A teljesen kiégett épületet 14 hagyták el, közülük 2 súlyosan, 2 közepesen, 4 könnyebben sérültek meg. A tűzeset a kelet-svájci Tussisban, Graubünden kantonban történt. Tegnap Schaffhausenben is nagy erőkkel vonultak ki a tűzoltók egy több emeletes lakóházhoz, feltehetően az egyik lakás konyhája gyulladt ki. 11 ember sérült meg, közülük 9 kórházba kellett vinni. Több osztrák tartományban legkevesebb 60 autót tört fel vagy rongált meg egy magyar férfi. A rendőrök hetek óta nyomoztak utána, végül a napokban egy alsó-ausztriai településen tetten érték és őrizetbe vették. A 49 éves férfi éppen egy autókereskedésből próbált járművekről leszerelt fényszórókat és motorháztetőket magával vinni. Több 100 000 euró kárt okozott, és kiderült, hogy korábban Magyarországon is megbüntették lopás miatt. Összefüggő kerékpárút hálózat jöhet létre Győrtől Budapestig, közölte Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter. Ennek részeként egy Komáromtól Esztergomon át a Dunakanyarig tartó közvetlen kerékpárutat alakítanak ki. Ma még többfelé, főként a Dunántúlon lehet egy-egy heves zivatar, felhőszakadás, jégeső, majd holnap túlnyomóan napos, száraz idő lesz. A szél többfelé megerősödik, a zivatarokat viharos széllökések kísérhetik. Éjszaka 18-25, napközben 25-33 fok várható. Nagy tavaink vize 24-25 fokos. A pontos idő 14 óra 4 perc.
0: Szívküldi szívnek szívesen. Kívánságműsor 2-től 5-ig a Magyar Zene Rádiójában. A házigazda Gál Zoltán.
6: Jó napot kívánok, köszöntöm hallgatóinkat péntek délután. Remélem nagyon kellemes pihenéssel telik ez a hosszú hétvége. Mi pedig azon vagyunk, hogy még kellemesebbé tegyük a délutánjukat kedvenc slágereikkel. A szerkesztő ma is nem esni ki, a hangmérnök Wolf Attila. Telefonszámunk 061-759-6071. A Hajnákat és Sámueleket köszöntjük ma, és azokat, akik augusztus 21-én születtek. Szemerédi Nórának párja kérte a következő dalt Veszprémből, Szörényi Levente énekel, Utazás.

Belényesi Istvánnak Szentendrén és Gyukin Istvánnak Budapesten névnapjuk alkalmából nagyon jó egészséget, minden jót kívánok szeretettel. Torda Sándor és Terike, Kapi Gábort, Johann János zenekara kíséri, Szél viszi messze a fellegeket.

Édesapjának, Guti Sándornak küldi a következő nótát. Nagy szeretettel, Nyírmegyesre, Ágota. Szeredi Krisztinát, ifjabb Berki Béla zenekara kíséri, Egy kicsi ház van a domb tetején.

0: A következő üzenetet hallgassuk meg a rögzítőről.
1: Jó napot kívánok! Kumlóról Vasné vagyok, és szeretném kérni Kordától, mond, hogy álomból csak az egész ezt a számot. Köszönöm szépen, viszont.
0: Köszönöm, hogy hívott minket Korda György énekel. Dal címe Találkozás.

Mondd, emlékszel meg a találkozásunkra? Nagy társaság, hangulatfény, táncoló párok, de én csak téged láttam.

Sajnos mi ketten későn találkoztunk, te már máshoz tartozol. Szerettem volna azt mondani, ne menj, maradj itt, végleg. De éreztem, jobb, ha hallgatok. Most itt vagyok egymagam, előttem két csonkig ég egy gyertya, két üres pohár. Felállok, pezsgőt bontok, és kocintok az emlékedre.

apósának, Szőke Miklósnak, Fonyódra küldi sok szeretettel a következő nótát, Menye Budakesziről, Nógrádi Tóth Istvánt, Lakatos Miklós zenekara kíséri, Após köszöntő.

0: lábad, akkor csillog az a huncut szeme párja. Ha ölébe ül, megcsókolja a kis unokája. Mostanában akkor csillog az a huncut szeme párja. Ha ölébe ül, megcsókolja a kis unokája.
1: Marjainé Irénke Bihar keresztesről, kedvenc előadójától, Farkas Rozikától kért egy dalt, Berki Péter zenekara kíséri, Hencidától Boncidáig.

0: Piroskás.
1: Édesanyjának, Bognár Ferencné Piroskának 85. születésnapja alkalmából kíván nagyon sok boldogságot, s reméli, hogy még sokszor tudja köszönteni fia Feri. Halász Judit énekel, boldog születésnapot!
2: Ez a

Katalin nevű hallgatón kérte a következő nótát, Tarnai Kis Lászlót, Szalay Antal zenekara kíséri, Kék Balaton.

Szombathelyen édesapjának Imre Miklósnak, a még mindig aktív, életigenlő, nagy foci rajongó édesapjának és a világ legnagyobb nagypapájának 80. születésnapi alkalmából kíván minden jót, szeretettel Kunné Imre Krisztina. Tiszatenyőn Török Sanyi bácsinak 76. születésnapi alkalmából soha el nem múló szeretettel kíván minden jót egyik hallgatónk, Sárosi Katalin énekel, jó lenne 120 évig élni.

Lajos Mizséről Szigeti Károly nékérte a következő nótát, férjével együtt hallgatják, Benedek Fi Katalint a Rajkó zenekar kíséri. Repül a szán!

0: Szívküldi szívnek szívesen. Íme egy újabb kívánság üzenetrögzítőnkről.
1: 75 éves besnyő falunak minden kedves lakójának szeretném elküldeni est harangot. Nyilasi István vagyok. Köszönöm.
2: Szeretettel játsszuk mindannyiuknak. 60 kis gyöngyét Déki Lakatos Sándor zenekara kíséri az est harang.

Bagócs Jánosnak testvére küldi a következő dalt Békésre, Jenei Gábort Bangó János zenekara kíséri, lesz, lesz, lesz, csak azért is lesz.

reménykednek, erről majd a magyar virtus lesz, csak azért is lesz, ez az ország.

Székely Violának Balatonfüredre húga küldi nagyon sok szeretettel a következő dalt. Konz Zsuzsát és az Illés zenekart halljuk. Rohan az idő.

Benkő Népiroskának sógornője küldi szeretettel a következő nótát Salgó Tarjánba. Erdős Melindát halljuk, Zsebkendőm négy sarka.

Remek dalokkal várom Önöket műsorunk következő órájában is. Kék ne felejts, el ne felejts, nagy a feje, búsuljon a ló. A Csitári hegyek alatt. Számítok a figyelmükre a hírek után, most Berki Péter és zenekara játszik.

0: Műsorajánló.
1: Egy kis nosztalgia, sok zene és felejthetetlen slágerek.
2: Az egyik legszebb dal volt, ha nem a legszebb.
3: És szerintem zseniális ez a szöveg.
4: Ez überelhetetlen.
1: Énekelje velünk újra az ország kedvenc dalait, és élvezze a nyári zenés estéket.
4: Nagyon megdobogtattad a szívemet.
2: Ha van igazán sláger, akkor ez az.
1: Csináljuk a fesztivált, az 5. évad. Minden pénteken 22 óra 35 perckor a Dunán.
5: Híreink igazak, történeteink hitelesek, vendégeink hozzáértőek lesznek. A Kossuth Rádió pedig hamarosan újra mindenkié. Augusztus 24-től hallgassa ön is a megújult Kossuth Rádiót.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 15 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
6: Jó napot kívánok, a szerkesztő Gál Andrea, a mikrofonnál Fehérvári Petra. Ismét terrorista szabotázs akciónak nevezte az északi áramlatgázvezetékek elleni robbantásokat a Kreml szóvivője. Dmitrij Peszkov arra reagált, hogy Donald Tusk lengyel elnök arra kérte Németországot, ne vonja felelősségre a gázvezeték felrobbantóit. Tegnap Horvátországban német körözés alapján vettek őrizetbe egy újabb gyanúsítottat, egy Lengyelországban élő ukrán férfit, aki a vád szerint részese volt a csővezeték elleni 2022. szeptemberi merényletnek. Egyre több illegális bevándorlóknak kiépített földalatti alagutat fedeznek fel a fehér-orosz határ közelében lévő uniós országok. Egy héten belül két járatot találtak meg a lett hatóságok, és hasonló esetek történtek Lengyelországban és Litvániában is. Az uniós határügynökség, a Frontex szerint Fehér-Oroszországnak közel lehet ahhoz, hogy szervezetten szállítanak illegális bevándorlókat az EU külső határához. Az érintett országok megerősítették határvédelmüket. Tűz ütött ki éjjel Svájcban egy éttermet és lakásokat magába foglaló épületben, 5 embert még keresnek. A teljesen kiégett épületet 14-en hagyták el, közülük 2 súlyosan, 2 közepesen, 4 könnyebben sérültek meg. A tűzeset a kelet-svájci Tussisban, Graubünden kantonban történt. Tegnap Schaffhausenben is nagy erőkkel vonultak ki a tűzoltók egy több emeletes lakóházhoz, feltehetően az egyik lakás konyhája gyulladt ki. 11 ember sérült meg, közülük 9-et kórházba kellett vinni. Erős földrengés rázta meg tegnap Peru középső részét. A 6,7-es erősségű földmozgásban 2 megsérültek és csak nem 30 épület, köztük egészségügyi intézmények és egy iskola is megrongálódott. Több helyről földcsuszamlásokat, sziklaomlásokat jelentettek. Nyáron több pusztító földrengés sújtotta Dél-Amerikát. Június végén több mint 6000 ember vesztette életét Venezuelában, a múlt héten pedig Kolumbiában okozta csak nem 300 ember halálát egy 7,4-es erősségű földmozgás. Az anyagi kár mindkét országban több milliárd dollár. Interaktív 3-napos fesztivál kezdődött ma a Szegedi Kövér Béla Bábszínház 80. születésnapja alkalmából. Az új szegedi Erzsébetligetben kalandpálya épült, ahol díszletek és bábok között a színészek segítségével teljesíthetnek feladatokat a résztvevők. A Bábszínház történetéről szóló interaktív kiállítást a művészeti vezető mutatja be az érteklődőknek, holnap este pedig Halász Judit lép fel az új szegedi szabadtéri színpadon. Az 1946-ban a János Vitéz című bábdarabbal indult teátrum az ország legrégebbi bábszínháza. Ma tetőzik a hőség, hétvégén kissé csökkenhet a nappali felmelegedés, vasárnapig másodfokú hőségriasztás van érvényben. A szakemberek mindenkinek azt tanácsolják, hogy igyon sok folyadékot és fényvédőkrémmel, szellős ruházattal védje bőrét az erős napsugárzástól. Ma még több felé, főként a Dunántúlon lehet egy-egy heves zivatar, felhőszakadás, jégeső, ott másodfokú figyelmeztetés van érvényben. Holnap túlnyomóan napos, száraz idő lesz, a szél több felé megerősödik, a zivatarokat viharos széllökések kísérhetik. Éjszaka 18-25, napközben 25-33 fok várható.
0: Szív küldi szívnek szívesen. Kívánságműsor 2-től 5-ig a Magyar Zene Rádiójában. A házigazda Gál Zoltán.
7: Ismét köszöntöm valamennyi hallgatónkat, folytatjuk a kívánságműsort. Lencsés Gábor Székesfehérvárról egy régen hallott dalt kért, Besenyei Ferencet és a Rendezvú zenekart halljuk, Sárga Ernyő.
8: Sárga ernyő az esőben, fűzöld alkonyat,

Domokos Péterné férjével együtt várja a következő nótát. Gyulán, Bojtor Imrét Bobegán Sperhernő zenekara kíséri. Házunk előtt van egy magas eperfa.

0: hoznánk, aki ennek a kapva él hozzánk, a csillagos egyeket is lehoznánk.
1: Szívköldi szívnek szívesen. Íme egy újabb kívánság üzenetrögzítőnkről.
2: Jó napot kívánok! Nagyon sok szeretettel és jó egészséggel együtt küldöm Fakorpusztára, Szavainé Évinek és barátnőinek ezt a gyönyörű magyar nótát, ami Vangó Margittól a Kék ne felejts, el ne felejts. Tiszavasváriból Erzsébet vagyok. Mivel nem érem őket el telefonon, nagyon aggódunk. Viszonthallásra!
3: Remélem, hogy célba ér az üzenet. Vangó Margit énekel, Kék ne felejts, el ne felejts.

Salamon Istvánnak Mezőkeresztesre, Lánya küldi a következő nótát, Svéd Sándort ifjabb Magyar Imre zenekara kíséri, Nagy a feje, búsuljon a ló.

Szívküldi szívnek szívesen. A Dankó Rádió kívánságműsorát hallják. Fazekasné Marika Komáromból, Rigó Mónikától kért egy nótát, kísér Baranyai István zenekara, Alacsony a cipőm sarka. Jaj.

Így szól a következő üzenet. Ma ünnepli 75. születésnapját unokahúgom Kiskanizsán, Salamon Béláné Kati. Kívánunk nagyon boldog születésnapot az erdélyi család tagjai Kiskanizsáról. Bagdi Bella énekel, Isten éltessen boldog szülinapot!

Bonyhádról Rafai Kálmánné kérte a következő nótát. Kollár Katalint Balázs Tamás zenekara kíséri. Azt mondják, a leány mind hamis.

Nagyapjukra, Kis Károlyra, halálának első évfordulója alkalmából fájó szívvel emlékezik az unokák nevében Kalocsáról Teleki Tamás, Bokor Jánost Lendvai Csócsi József zenekara kíséri, Fehérhajú öregapám.

Sopronból Benkő László népárjának küldi a következő dalt. Gyémánt Valentint Tordei Zoltán zenekara kíséri. Szeretni bolondulásig.

Csolnoki Andrásné székesfehérvári hallgatónk egyik kedvence az a dalcsokor, melyet Budai Beatrix énekel, és szerepel benne a Hétre ma várom a Nemzeténél kezdetű dal is. Kísér Csóka Gyula zenekara.

Ábrahám László szeretné meghallgatni a következő nótát. Dóri Józsefet Radics Béla zenekara kíséri, Esik eső hegyen völgyön.

édes kedves kis angyalom, meghalok én, te utálom. Ha majd egyszer megtalálom, a szívemre ide száll,

0: Moson Magyaróváról Szebedjénszky Károlyné, kedvenc színészétől, Bilicsiti Vadartól kérte a következő nótát, Kőkút, Kerekeskút.
1: Ennek a szép barna lánynak dombon van a háza, sudár jegenyefa van az udvarában. Sudár jegenyefa rám hajlik az ága, ennek a szép barna lánynak én leszek a párja. Sudár jegenyefa rám hajlik az ága, ennek a szép barna lánynak én leszek a párja.

0: szemeimet rá sem merem vetni, mert fiatal az édesanyja, azt is kell szeretni. Csalva szemeimet rá sem merem vetni, mert fiatal az édesanyja, hát azt is kell szeretni. Lehajlott a repce száraja földre, gyere babám, ülj ide az ölembe, de adok neked olyan csókot, bizisten, amilyet még nem láttál te sohasem. De ha nem ülsz az ölembe ide sem, nem fogom azt megsiratni sohasem. Én akkor is legény leszek a gáton, de meg csak egy véleány a szoknyádon. De én akkor is legény leszek a gáton, de meg csak egy véleány a szoknyádon.
1: Megszökött a feleséged, nem is nagyon bánom.

0: én komám lényegesen félehetett.
1: Janászné Magdolna Esztergomban mindig szívesen hallgatja a következő nótát. Csala Juditot Sárközi Béla zenekara kíséri. Táncba hív a nóta engem.

0: Szívködi szívnek szívesen. Íme egy újabb kívánság üzenetrögzítőnkről.
1: Jó napot kívánok! Sargótali Ámbó Balázsné vagyok. Szeretném augusztus 21-re kérni férjem halálának 24. évi évfordulójára. Csak ha jók mennek el című dalt, szájó szívvel gondol rá, szerető felesége és lánya családjával együtt, és a többi unokái. Köszönettel. Viszont hallásra.
2: Köszönöm a hívását, viszont hallásra. Keresztanyjára, Németh Ilonára szeretettel emlékezik, és édesanyjának is küldi a dalt Gurmai László. Alex Tamás énekel, Csak a jók mennek el.

alapon a Nyugdíjas Klub tagjainak szeretettel küldi a dalt Farkasné Terike. Kalmár Pált Farkas Béla zenekara kíséri a Csitári hegyek alatt.

Testvérének, Dévényi Miklósnak szeretettel küldi a következő nótát Tapolcára Ágnes, Várnai Adrián ifjabb Sárközi Lajos zenekara kíséri, tagadó

öcsének, Kőszegi Gyurinak szeretettel küldi a következő dalt Nyíregyházára, Emese. A 100 Fok Celsius együttes játszik, Lányok szívében lakom.

Dalcímek műsorunk következő órájából Ringóvállú Csengeri Vialám Oda vagyok magáért, és egy elfelejtett dal Cserháti Zsuzsától a hírekig Farkis Béla zenekara játszik.

0: műsor ajánló.
1: Önök kérték. Hétköznap 15 óra 30 perckor. Zenés önök kérték. Hétvégén 15 óra 40 perckor. A Dunán.
0: Műsor ajánlót hallottak. A pontos idő 16 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
2: Jó napot kívánok, a szerkesztő Gál Andrea, a mikrofonnál Fehérvári Petra. Ismét terrorista szabotás akciónak nevezte az északi áramlat gázvezetékek elleni robbantásokat a Kreml szóvivője. Dmitri Peszkov arra reagált, hogy Donald Tusk lengyel elnök arra kérte Németországot, ne vonja felelősségre a gázvezeték felrobbantóit. Tegnap Horvátországban német körözés alapján vettek őrizetbe egy újabb gyanúsítottat, egy Lengyelországban élő ukrán férfit, aki a vád szerint részese volt a csővezeték elleni 2022 szeptemberi merényletnek. Akkor kell befejezni a háborút, amikor az ország erőpozícióban van Washingtonnal szemben, jelentette ki az iráni elnök. Masoud Pezeshkian hangsúlyozta, hogy az Egyesült Államok minden szabályt megsértve támadt iskolákat, kórházakat és az infrastruktúrát. Az iráni vezérkari főnök pusztító választ helyezett kilátásba, miután Donald Trump amerikai elnök előzőleg minden korábbinál szigorúbb szankciókkal fenyegette meg Iránt. 14. Leó pápa lesz a díszvendége a Rimini Meeting elnevezésű nemzetközi katolikus találkozónak. 44 év után ő lesz az első egyházfő, aki ellátogat az eseményre. Legutóbb II. János Pál pápa vett részt a rendezvényen 1982-ben. A Szentatya holnap találkozik a résztvevőkkel, valamint a Caritas katolikus szervezet által segített szegényekkel, betegekkel és fogyatékossággal élőkkel. A pápa este Rimini kikötőjében mutat be misét. A szerdáig tartó találkozón hitéleti, politikai, gazdasági, környezetvédelmi, kulturális, művészeti előadások, kerekasztalbeszélgetések és sportprogramok is lesznek. A szabadság és a demokrácia nem magától értetődő, megőrzése kiemelt fontosságú, hangsúlyozta az Európai Bizottság a totalitárius és autoriter rendszerek áldozatainak közelgő emléknapja alkalmából kiadott közleményében. Az emléknap augusztus 23-a, az 1939-ben a náci Németország és a sztálinista Szovjetunió között megkötött Molotov-Ribbentrop paktum évfordulója. Az ezt követő éveket megszállás, elnyomás, deportálások és tömeges erőszak jellemezte, emlékeztettek az uniós tisztségviselők. Svédországban többen megsérültek egy iskolában, amikor karddal támadtak az ott lévőkre. A támadót elfogták. Az erőszakcselekmény Fagersta közép-svédországi településen történt. Helyi lapinformáció szerint több iskolát kiürítettek. Egyelőre további részleteket nem tudni. Lezuhant az amerikai légierő egyik bérelt repülőgépe Alaszkában. A Cessna fedélzetén 8 ember, köztük 2 hadmérnök tartózkodott, senki nem élte túl a szerencsétlenséget. A gép az úti céljához közel, egy radarállomás közelében zuhant le. Egyelőre nem tudni, mi okozta a balesetet. Itthon vasárnapig másodfokú hőségriasztás van érvényben. A szakemberek mindenkinek azt tanácsolják, hogy igyon sok folyadékot és fényvédőkrémmel, szellős ruházattal védje bőrét az erős napsugárzástól. Ma még többfelé, főként a Dunántúlon lehet egy-egy heves zivatar, felhőszakadás, jégeső, ott másodfokú figyelmeztetés van érvényben. Holnap túlnyomóan napos, száraz idő lesz. A szél többfelé megerősödik, a zivatarokat viharos széllökések kísérhetik. Éjszaka 18-25, napközben 25-33 fok várható.
0: Szívküldi szívnek szívesen. Kívánságműsor 2-től 5-ig a Magyar Zene Rádiójában. A házigazda Gál Zoltán.
3: Ismét köszöntöm valamennyi hallgatónkat, folytatjuk a kívánságműsort, mégpedig Ivanovics Lászlónak szól a nóta Makóra, lánya küldi, Bányai Mártont, Miskolci Balogh Zoltán zenekara kíséri, a szegedi sürgőny púzna demagos.

0: velem most még szomjasabb a szám. Drótone küldött tegnap csókokat a papám. Eszi fenem most még szomjasabb a szám.
1: A Komlói Kórház rehabilitációs osztályán dolgozóknak küldi a dalt szeretettel Janó László, Huszár Józsefet, Jónás Mátyás zenekara kíséri, Piros Rózsák beszélgetnek.

Fazekasné Irénke Ózdról, Jákóverától kért egy nótát, kísér Déki Lakatos Sándor zenekara, Akár csak a fülemüle.

Kisvárdára Pongorné Évának szeretettel küldi a következő dalt barátnője, Bogyainé Ildikó. Szóka Júliát és Buch Tibort halljuk, kísér Johann János zenekara, Ringóválló Csengeri Violám.

0: Szívköldi szívnek szívesen. Íme egy újabb kívánság üzenetrögzítőnkről.
1: Jó napot kívánok, Turi Jánosné vagyok, Játladányról. 88. születésnapon szeretnék kérni a Füredi Anna Bálok számú. Köszönöm szépen, tisztelettel Turi Jánosné, Nusi Játladányból. Köszönöm.
2: Nusika, nagyon-nagyon sok szeretettel köszöntjük és kívánunk önnek minden jót, jó egészséget. Karcagi Nagy Zoltán énekel, kísér Tordai Zoltán zenekara a Füredi Anna Bálon.

0: meg is siratod.
1: Udvariné Marian Győrúj barátról kérte a következő nótát, Gáspár Annét német Csicsó József zenekara kíséri, minek nékem a szombat estét várném.

1960-ban Mézesné Icu szeretné meghallgatni kedvenc nótáját, Vörös Editet Jónás Géza zenekara kíséri, Rózsafámon Rózsabimbó.

Hamza Istvánnak Berettyóújfaluba nővére küldi egyik kedves nótáját, és kíván minden jót, Miklósi Józsefet Albert György zenekara kíséri, szép a szőke, szép a barna.

0: szeva, megbolondít a csókos ajaka, szép a szőke, szép a barna, mind a rózsa parcsóvé. Szívedék forrá tekint, hajlik erre, hajlik arra, szép a szőke, szép a barna, egytől egyék, mind.
1: Kedves hallgatóink, az előttünk álló hétvégén, de már ma is, az idén Kossuth díjat kapott énekesek munkássága előtt tisztelgünk. Rózsa Magdi énekel a következő percekben, Csillagok, csillagok.

Szondi József Eger Szalókról feleségének kérte a következő nótát. Kolostyák Gyulát ifjabb Berki Béla zenekara kíséri, kék a szemed, mint az ég.

a szemed, mint az ég, piros ajkad, csuda szép galambom. Cifra bodros a ruhád, a kapuba várok rád, galambom. Ha nem jössz ki, ha nem jössz ki, benn maradsz, de ha kijössz, hogyha kijössz, csókot kapsz. Elvesztem az eszemet, s megkérem a kezedet, galambom. Ha nem jössz ki, ha nem jössz ki, benn maradsz, de ha kijössz, hogyha kijössz, csókot kapsz. Elvesztem az eszemet, s megkérem a kezedet, galambom. Megmaradt az eszem is,

az ég, ilyen lesz majd mind a hét valam. Zsindelyes, de zsindelyes a mi házunk, mind a bölcső síra gyerek mi nálunk. Kék a szeme, mint az ég, ilyen lesz majd mind a hét.

0: mint az ég, ilyen lesz majd mind a hét kalandom. Zsindelyes, de zsindelyes a mi házunk, ring a bölcső, sír a gyerek, mi nálunk. Ég a szeme, mint az ég, ilyen lesz majd mind a hét kalandom.
1: Szívküldi szívnek szívesen, a Dankó Rádió kívánság műsorát hallják. Varróné Piroska Szeghalomból édesanyjának és édesapjának szeretne egy jó kis nótát küldeni, szerintem remekül választottunk, Gáté Pál énekel kísér Terék József zenekara, de jó kis csárdás.

0: Szívküldi szívnek szívesen. Íme egy újabb kívánság üzenetrögzítőnkről.
1: Jó napot kívánok, üdvözlöm Önöket. Drága kis hugomnak, Florián Teréznek küldöm a dalt. Kívánok neki jó egészséget, békességet. Sokszor puszilom nővére, Katalin Perbáról. Szeretném kérni Cserháti Zsuzsától csak egy elfelejtett dal sír a szélben címűt. Nagyon szépen köszönöm. Viszont hallásra.
2: Én köszönöm, hogy hívott minket, szeretettel adjuk át. Cserháti Zsuzsa énekel egy elfelejtett dal.

Szepesini Etelka Tiszafüredről férjének kért egy jó nótát, Szecsődi Irén énekel, kísér Szendlai László zenekara. Árok is van, gödör is van.

Istvánra, aki 4,5 éve a Fonyódi temetőben nyugszik, emlékezik Irinke. Takács Bélát és Jepsánta Ferenc zenekara kíséri. Azt hittem, hogy minden könnyem elsírtam már érted.

Szűcs Tivadarnak lánya kérte a következő nótát Kartarra, sok szeretettel, Szőlősi Emesét Szalai Antal zenekara kíséri, Sárgul már a kukoricaszár.

0: már.
1: A következő dalt Miklós ostorosan szeretné meghallgatni. Szedő Miklóst Farkas Béla zenekara kíséri. Kócos fejed, ha rám hajtad.

Bodrog keresztúron Kamarásné Mónika szeretné hallani egyik kedvenc nótáját, mert Hajnal Nikolett énekel, kísér ifjabb Kállai Kisernő zenekara, Megáradt a patak.

Kedves hallgatóink, kívánságműsorunk hangzott el. Remélem, elégedettek voltak a válogatással. Holnap 2-kor innen folytatjuk majd. A szerkesztő Nemesnéki volt, a zenei szerkesztő Szabó Tamás, én Gál Zoltán vagyok. További nagyon kellemes hosszú hétvégét kívánok önöknek. Balázs Tamás zenekara játszik. Viszont hallásra, hol?

0: műsorajánló. Jó pihenést! A Dankó Rádióban minden hétvégén reggel Nádas György várja önöket érdekes vendégekkel.
1: Kedves hallgatók, az előttünk álló hosszú hétvégén is izgalmas vendégekkel és tartalmas beszélgetésekkel várjuk önöket. Augusztus 20-án csütörtökön Vinkó József író műfordítóval, a Magyar Konyha című havilap főszerkesztőjével beszélgetek. Pénteken Epres Attila színművész lesz vendégünk. A szombat reggelt Szalai Krisztina színművésznővel tölthetik, vasárnap pedig Fehér Attila zenész, zeneszerzővel fogok kvaterkázni. Kedves hallgatók, tartsanak velünk ezen a hosszú hétvégén is.
0: Jó pihenést! Nádas György hétvégi beszélgetéseit újra meghallgathatják a mediaclick.hu/Dankó oldalon.
2: Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6 óra 45 perctől a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 17 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
3: Jó napot kívánok, a szerkesztő Gál Andrea, a mikrofonnál Fehérvári Petra. Svédországban többen megsérültek egy iskolában karddal végrehajtott támadásban. Azt továbbra sem tudni, hány embert sebesített meg a támadó. A merénylőt lábon lőtték és őrizetbe vették. A Stockholmtól északnyugatra fekvő településen egy középiskolába ment be a férfi és támadt az ott tartózkodókra. Elővigyázatosságból kiürítették a környező iskolákat is. A svéd média szerint több mentőautó és egy rendőrségi helikopter érkezett a helyszínre. 14. Leó pápa lesz a díszvendége a Rimini Meeting elnevezésű nemzetközi katolikus találkozónak. 44 év után ő lesz az első egyházfő, aki ellátogat az eseményre. Legutóbb II. János Pál pápa vett részt a rendezvényen 1982-ben. A Szentatya holnap találkozik a résztvevőkkel, valamint a Caritas katolikus szervezet által segített szegényekkel, betegekkel és fogyatékossággal élőkkel. A pápa este Rimini kikötőjében mutat be misét. A szerdáig tartó találkozón hitéleti, politikai, gazdasági, környezetvédelmi, kulturális, művészeti előadások, kerekasztalbeszélgetések és sportprogramok is lesznek. Miniszterelnökként első augusztus 20-ai ünnepét értékelte a kormányfő. Magyar Péter felidézte, hogy a legemlékezetesebb az volt, amikor találkozott és beszélgetett 160 a gyermekvédelemben élő fiatallal, akiket meghívtak, hogy a Karmelita teraszáról közösen nézzék meg a tűzijátékot. A miniszterelnök az ünnepi eseményeket sorolva megemlékezett egyebek mellett a tisztavatásról, a Szent Jobb körmenetről, Tisza Szigetek találkozójáról és a budapesti karneválokról. A Fidesz szerint minden jel arra utal, hogy irányított volt az augusztus 20-ai rendezvénysorozat közbeszerzése. Az ellenzéki párt országgyűlési frakciója szerint a Hard Rock Kft. Már akkor elkezdte szervezni az augusztus 20-ai ünnepséget, amikor még az eredeti szerződést a kormányzat fel sem mondta. A frakció közérdekű bejelentést tesz az ügyben a közbeszerzési hatóságnál. Csaknem 6 millió autót hív vissza a Tesla Kínában. Ilyen mértékű intézkedésre korábban még nem volt példa. A járművek fele kínai gyártású. Az autók több mint felénél az a probléma, hogy a kilincs színe túlságosan hasonlít a belső tér színéhez, ami nehezítheti, hogy a bajba került utas hirtelen megtalálja és kinyissa. A kilincsek színes matricákat kapnak, ütközéskor pedig a jövőben automatikusan leengednek az ablakok. A többi járművet szoftver frissítés miatt hívták vissza. Csónakokkal mentették ki az autósok tucatjait a heves esőzés miatt elárasztott utakról az amerikai New Jersey államban. Jersey City városában csaknem 70 járművében rekedt embert helyeztek biztonságba. A vihar New York környékén is komoly károkat és áramkimaradásokat okozott. Nassau megyében veszélyhelyzetet hirdettek, több helyen tornádó is kialakult. Itthon ma még többfelé, főként a Dunántúlon lehet egy-egy heves zivatar, felhőszakadás, jégeső, ott másodfokú figyelmeztetés van érvényben. Holnap túlnyomóan napos, száraz idő lesz, a szél többfelé megerősödik, a zivatarokat viharos széllökések kísérhetik. Éjszaka 18-25, napközben 25-33 fok valószínű.
0: Tudod-e még az én nótán? Az önök kedvenc dalaival és történeteivel minden nap 17 órától a Dankó Rádióban. A műsorvezető Popovics László.

0: Üdvözlöm Önöket, jó napot kívánok! Ez a Dankó Rádió, benne pedig kezdődik a Tudod-e még az én nótám című műsor. Ezen a nyáron egy új sorozattal jelentkezünk, Egy nóta, három élet címmel. Ugyanaz a dal mindenkinek mást jelent. Van, akinek a szerelmet idézi fel, másnak a szüleit, a gyerekkorát, vagy az életének egy fontos pillanatát. Minden adásban kiválasztunk egyetlen magyar nótát, és három hallgató meséli el, milyen emlékek és történetek kapcsolódnak számára ugyanahoz a dallamhoz. Három emberi sors, egy közös nóta.
1: Ez volt az első olyan nóta, amit a táncos táborokban nótás pajtásoktól sikerült elsajátítani, megtanulni és fennhangon énekelni.
0: Tibort látjuk vendégül, de Magdolna is mesél majd nekünk.
2: Nagyon-nagyon régóta, azóta is, édesapám az már sajnos régebben halt, hát a koromnál fogva én is elég idős ember vagyok. És nekem azt 50 évig legalább, amíg csak élt, minden szilveszterkor, tehát ezzel köszöntött bennünket.
0: Csabát is hallgatjuk hamarosan itt a Dankó Rádióban.
3: Hát én nekem a szüleim nagyon, nagyon szerették a magyar nótákat. Még, hogy visszaemlékszem gyerekkoromban, hétvégén, vasárnap ebédnél ugye ki volt éve a hűtőtetére Szokor Rádió, ment belőle a főebédhez szól a nóta minden alkalommal. És aztán én is így megfertőződtem ezzel.
0: De vajon melyik magyar nóta kapcsolja össze mai hallgatóink történeteit? A magyar nóta, amely felidézi az emlékeket? Vén cigány. Ezt hallgatjuk tehát itt, a Dankó Rádióban, a Tudod-e még az én nótám című műsorban. Egy nóta, három.

0: Ez a Dankó Rádió, benne pedig a Tudod-e még az Én Nótám című műsort hallgatják Tibor, akit a 60. születésnapján köszöntünk a műsorral, és azzal, hogy a kedvencét meghallgatjuk. A Vén Cigány című felvétel érkezik. Na ez már sokak kedvence, ugye? De mi arra vagyunk kíváncsiak, hogy Tibornak miért oly kedves ez a dal.
1: Ez szintén a fiatal táncos évekre nyúlik vissza. Ez volt az első olyan nóta, amit a táncos táborokban nótás pajtásoktól sikerült elsajátítani, megtanulni és fennhangon énekelni.
0: Aha, akkor ez volt, ami ilyen közösségi élményt adott az énekléssel.
1: Így van.
0: Tehát így ilyen bevonzotta magába a magyar nóta világába Tibort akkor. Mert nagyon fontos egyébként, amikor az ember már ismeri a dalok szövegeit, akkor tud igazán egybeolvadni az előadójával, vagy egyáltalán a stílussal, akár egy zenekar esetében, a zenekarral. Én is nemrég voltam koncerten, és ugye igazából egy koncert akkor jó, amikor az ember tehát kívülről tudja az összes dalnak a szövegét, mert akkor van igazából benne.
1: Bizony.
0: Akkor ön is így érezte ezt, ugye?
1: Igen. Hát a tábortüzek hangulata, a szalonnasütések tűzrakása, a csillagos ég azért sokat emel a feelingem, amikor egy nótázásba belekezd az ember.
0: Egyébként a táncvilága nagyon sok helyre elviszi az embert. Önök is sok helyen jártak a feleségével?
1: Hát a testvérkapcsolat Németországban, oda jó párszor is visszatértünk. Aztán megjártam Olaszországot, Franciaországot, csak úgy érintőlegesen, mint még adonyi táncos. Azok is nagyon szép évek voltak, de belföldön nagyon sok helyre eljutottunk, szintén a tánc révén.
0: Igen.
1: Sok-sok barátság, sok-sok kapcsolat létrejött. Hála Istennek ezekben társak voltak a gyerekeink, a két nagylány, aki most már nagylány. Családot alapított és családalapítás előtt állóak. De hát közösen eltöltöttünk jó pár évet együtt a táncvilágában.
0: Ez hogy érti, hogy társak voltak a gyermekek is?
1: Velünk táncoltak, tehát a tánccsoporton belül, mivel Harta egy hagyományőrző tánccsoport

0: Egy nóta, három élet. A Vén cigány. A dalt hamarosan teljes egészében is meghallgathatják majd itt a Dankó Rádióban. A Tudod-e még az Én Nótám című műsorban. De addig még két hallgató is megosztja a dallal kapcsolatos emlékeit. Jön nem sokára Magdolna és Csaba. A Tudod-e még az Én Nótám című műsorban. Egy nóta, három élet.
1: Miért van az, hogy gondolatban mindig nálad jár?

0: Ez a Dankó Rádió, benne pedig a Tudod-e még az Én Nótám című műsort hallgatják. Magdolna van velünk a vonalban. Jön a Véncigány. No, hát gondolom ez is nagy kedvenc, sőt, ha jól emlékszem, az édesapjával közös kedvenc?
1: Igen, igen. Az nagyon-nagyon régóta, azóta is, édesapám az már sajnos régebben halt, hát a koromnál fogva én is elég idős ember vagyok. És nekem azt 50 évig legalább, amíg csak élt, minden szilveszterkor, tehát ezzel köszöntött bennünket. Tehát a családot, utána meg engem.
0: Az új évben? A himnusz
1: az
0: után?
1: Új évben, igen. Éjfélkor, igen, a himnusz után az volt az első, ugye, minden gyerekét fölhívta, négyen voltunk testvérek, mindenkinek más volt, de aztán nekem ez volt, az övé is ez volt, és az így megmaradt, és ezek hiányoznak egy picit, és akkor ha csak tehetem, akkor kérem a Dankó Rádiótól is.
0: Az édesapjára hogy emlékezik egyébként Magdolna?
1: Hát nagyon-nagyon-nagyon hálás szívvel, mert ő állami tűzoltó volt, Budapesten laktunk mi, és a Lánc utcában, tehát vagyis a Tóth József utcában Budafokon, és az mellett nagyon szépen hegedült, a primás volt.
0: Tényleg?
1: Sok helyen játszott, persze. Sok helyen játszott, tehát mentünk lakodalmakba, így hétvégén névnapokra, születésnapokra, hát amikor, meg a családon belül. Meg ő ott a tűzoltó zenekarban is játszott, hát meg Pesten elég sok helyen vendéglátóegységeknél. És akkor úgy mindig mentem vele, és akkor írtam számot is, számokat, akkor azt napán feldolgozta, és akkor abból is van maradandó.
0: Igen.
1: Címeket nem mondok, mert felesleges, de elég sok. Tehát a családból ketten zenégettünk, muzsikálgattunk.
0: Igen. Akkor hallgassuk meg most az ő emlékére a dalt, jó? Ami nagy kedvence volt, ugye minden új esztendőben elénekelte. Ez volt az első dal, amit elénekelt a himnusz után.
1: Hegedülte. No,
0: ráadásul. Akkor itt a Dankó Rádióban Magdolna kérésére forog a Véncigány.

0: Dankó Rádiót hallgatják, benne pedig a Tudod-e még az Én Nótám című műsort. Csabával beszélgetünk, a Vén Cigány című dalt hallgatjuk hamarosan. Nagyon sokan hallgatják ezt szeretettel egyébként. Önnek mit jelent, Csaba, ez a felvétel?
1: Hát én nekem a szüleim nagyon, nagyon szerették a magyar nótákat. Még, hogy visszaemlékszem, gyerekkoromban hétvégén vasárnap ebédnél ugye ki volt éve a hűtőtetére szokorrádió, ment belőle a jó ebédhez szól a nóta minden alkalommal. És aztán én is így megfertőződtem ezzel. És hát van nagyon sok magyar nóta, amit szeretek. Jártam éttermekbe, ahol Krizsány zenekar volt, ott a lakhelyemen is, a gyerekkoromban éltem, akkor bármerre mentem az országba, ott is lehetőség szerint mindig olyan helyen érkeztünk, vacsoráztunk, ahol volt Krizsány zenekar.
0: Igen.
1: És ezt nagyon megszerettem.
0: Igen, hát ez egy olyan dal, ami egyébként azok szívét is, hogy mondjam, elrabolja, akik mondjuk nem annyira kedvelik a magyar nótát, mert hát elképesztő, hogy mennyire át tudja adni azokat az érzelmeket, amely a dalhoz kapcsolódik. Hát, úgyhogy ez nem csoda, abszolút. Szokta is énekelni egyébként, amikor ilyen helyen van?
1: Igen. Hát a hangom az igaz, én nekem sokkal jobban tetszik még másnak, de igen.
0: De akkor nótás kedvű ezek szerint, ugye?
1: Igen,
0: szokott
1: igen.
0: Akkor jöjjön a dal, hallgassuk meg. A Vén Cigány, ez jön tehát Csaba kérésére itt a Dankó Rádióban. A Tudod-e még az Én Nótám című műsorban.

szavaim, a mulatom, hogy el, nyisson a kajtót, ezt a kis ajtót látni szeretnék, repülni tud el. Ugri

0: nem is csak meg kell szoknom.
1: Ez volt mára a Dankó Rádióban a Tudod-e még az Én Nótám című műsor, benne pedig az Egy Nóta, Három Élet rovatunk. A Vén Cigány című felvétel hangzott el, erről beszél Tibor, Magdolna és Csaba. Holnap is folytatjuk majd a sorozatunkat. Ica, Kati és Zoltán lesznek a vendégeink, hogy melyik felvételről beszélnek, az majd holnap délután 5 órakor derül ki itt a Dankó Rádióban. Hamarosan érkezik Juhász Katalin és a Tutt népzenei szótár, utána pedig Egri József és a Túl az Operáncián hallható itt a Dankó Rádióban. Én pedig várom önöket holnap délután 5 órától ismét itt a Dankó Rádió, benne pedig ugye a Tudod-e még az Én Nótám című műsort hallották. Popovics László vagyok, minden jót, viszont hallásra!

0: tudta-e? Napi népzenei szótárunkban ma magyar népdal kincstár. A mikrofonnál dr. Juhász Katalin néprajzkutató.
1: Köszöntöm kedves hallgatóinkat a Népdal kincstárban. Tegnap volt Szent István államalapító királyunk ünnepe. Ezen a héten két műsorunkban is megemlékeztünk róla, felidézve néhány Szent István éneket. Szent Istvánt nem csak a magyarok tisztelik. Kultusza először Bajorországban bontakozott ki, később erekiéi Aachenbe, Kölnbe és Namürbe is elkerültek. 1686-ban Buda felszabadítása után Szent István, amellett, hogy Magyarország védőszentje, egész Európában a királyok, kőművesek, kőfaragók, építőmunkások és a súlyos betegségtől szenvedő gyerekek patrónusa is lett. A mai Szlovákia területe az államalapítástól kezdve a Magyar Királyság szerves része volt, így a király kultusza ezen a vidéken is korán kibontakozott. 71 templomot szenteltek Szent István király tiszteletére. A legősibb, középkori eredetű Szent István templomok közt van például Kolon, Egyházasbást, Nyitra, Zólyom és Eperjes. A 17.-18. Században a jezsuiták és Pázmány Péter érsek tudatosan ápolták István kultuszát a szlovák hívek körében is. A szlovák katolikus hagyományban is máig él a kép, ahogy Szent István a koronát és az országot Szűz Mária oltalmába ajánlja. A szlovák egyházi népénekek között több Szent István ének található. Ezek egy része latin nyelvű himnuszokból, más részük a pálosok közvetítésével magyar egyházi népénekekből származik, adaptálva azt a szlovák nyelv és identitás sajátosságaihoz. Példaként hallgassák meg az Ach, hol vagy magyarok kezdetű népének felvidéki magyar és magyarországi szlovák változatának részletét versszakonként, szlovákul és magyarul.

0: Деси Штефан кралю, у хрятя жадаю, в смутном облечені тебе сажалую.
1: Voltaire Domonkos, Pruzsinszky József csömöri kántortanító 19. századból fennmaradt kéziratos kántorkönyvébe bukkant egy majdnem azonos dallamú szlovák nyelvű énekre Szent István király érdemeiről, a kereszténység felvételéről és az ország alapításáról. A szöveg kiemeli István templomépítő és szegényeket segítő tevékenységét, ellenségeink legyőzését, valamint azt, hogy nagy boldogasszony napján hunyt el, országát Máriára hagyva. Ebből az énekből hallunk most egy részletet Voltaire Domonkos előadásában.
2: Szláv meg!

0: műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette.
1: Műsorajánló. Az Önök kérték műsorában nyáron is van mit ünnepelni. Csupa olyan felvétellel várjuk nézőinket, melyek egy-egy nyári évfordulóhoz köthetők. Televízió történeti érdekességek, zenei csemegék, legendás műsorrészletek, kedvenc előadóinkkal. Nosztalgiázzanak velünk!
2: Önök kérték! Hétköznap 15 óra 30 perckor. Zenés Önök kérték! Hétvégén 15 óra 40 perckor. A Dunán! Egy kis nosztalgia, sok zene és felejthetetlen slágerek.
3: Az egyik legszebb dal volt, ha nem a legszebb.
4: És szerintem zseniális ez a szöveg.
5: Ez überelhetetlen.
2: Énekelje velünk újra az ország kedvenc dalait, és élvezze a nyári zenés estéket.
5: Nagyon megdobogtattad a szívemet.
3: Ha van igazán sláger, akkor ez az.
2: Csináljuk a fesztivált. Az 5. évad. Minden pénteken 22 óra 35 perckor. A Dunán.
1: Műsorajánlót hallottak.
6: A pontos idő 18 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
7: Jó estét kívánok, a szerkesztő Gál Andrea, a mikrofonnál Fehérvári Petra. A világnak bölcsesség vezette emberi intelligenciára van szüksége, nem pedig olyanra, amely leértékeli az emberiséget, mondta 14. Leó pápa. A katolikus egyház fő erről akkor beszélt, amikor a Nemzetközi Katolikus Törvényhozók Hálózatának tagjait fogadta a Vatikánban. A pápa szerint a mesterséges intelligencia erkölcsi kérdés elé helyezi az emberiséget, hogy a technológia segíti-e az embereket abban, hogy testvériesebbé, felelős teljesebbé váljanak önmaguk és egymás iránt. Vámmentes importtal törné le a marhahús árát az Egyesült Államokban az amerikai elnök. Donald Trump bejelentette, hogy a következő 3 hónapban akár 300 ezer tonna marhahús is érkezhet az országba. Szeretnék elérni, hogy rövid távon csökkenjen a termék fogyasztói ára, az import marhahús 25%-kal lesz olcsóbb. Közben az elnök a belföldi szarvasmarha állomány növelését szorgalmazza, amiben segítséget ígért a gazdáknak. Svédországban többen megsérültek egy iskolában karddal végrehajtott támadásban. Azt egyelőre nem tudni, hány embert sebesített meg a támadó. A merénylőt lábon lőtték és őrizetbe vették. A Stockholmtól északnyugatra fekvő településen egy középiskolába ment be a férfi és támadt az ott tartózkodókra. Elővigyázatosságból kiürítették a környező iskolákat is. A svéd média szerint több mentőautó és egy rendőrségi helikopter érkezett a helyszínre. Palesztinpárti szolidaritási tüntetést tartottak a budapesti Fővám téren. A palesztin zászlókkal érkezett tüntetők szabadságot követeltek Palesztinának és valódi békét szorgalmaztak a Közel-Keleten. Emellett palesztin foglyok szabadon bocsátását követelték. A palesztinpárti demonstráció ellen korábban a Mazsihisz és Karácsony Gergely főpolgármester is szót emelt. A palesztinpárti demonstrációval egy időben ellentüntetést tartottak a Dohány utcai zsinagóga előtt. A résztvevők a terrorizmust támogató demonstrációk betiltását követelték. Őrizetbe vették annak a szlovák csoportnak a tagjait, akik megtámadtak egy indiaiakból álló társaságot Nyitrán. Egy a helyi egyetemen tanuló fiatalember úgy megsérült, hogy kórházba kellett vinni. Több politikus is élesen elítélte a történteket. A szlovák elnök Peter Pellegrini pedig azt közölte, hogy csírájában kell elfojtani a faj vagy idegen gyűlöletből fakadó erőszakot. Zivatarok veszélye miatt másodfokú riasztást adtak ki egyes délnyugati járásokra. A következő órákban hevesebb zivatarokra lehet számítani, akár jégeső, viharos szél, villámlás is előfordulhat. Az Észak-Alföldön és az északi középhegység térségében is kialakulhat egy-egy zivatar. A katasztrófavédelem mindenkit elővigyázatosságra int. Senki ne parkoljon villanyvezetékek és fák alá, vihar idején az autóval közlekedők lassítsanak, vagy álljanak meg valahol. Ha valaki bajba jutott embert vagy leszakadt vezetéket lát, jelezzen a 112-es segélyhívón. Ma még többfelé, főként a Dunántúlon lehet egy-egy heves zivatar, felhőszakadás, jégeső. Holnap túlnyomóan napos, száraz idő lesz. A szél többfelé megerősödik, a zivatarokat viharos széllökések kísérhetik. Éjszaka 18-25, napközben 25-33 fok várható. Nagy tavaink vize 24-25 fokos.
6: Túl az Operencián. A Dankó Rádió Operett műsora vendégekkel, érdekes történetekkel és klasszikus operett slágerekkel. Túl az Operencián. A házigazda Egri József.

Szeretettel köszöntöm Önöket, és kellemes péntek estét kívánok minden kedves hallgatónknak. Önök a Dankor Rádiót, a Magyar Zene Rádióját hallgatják. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető, Egri József. Hazám, hazám énekelte Ninduk Hoang Long, Erkel Ferenc Bang Bang című operájából. Fedezzük fel együtt a zene rejtelmes világát. Mai műsorunkban a legendás New York kávéházról mesélünk Önöknek. De mielőtt elkezdenénk, hallgassuk meg Lehár Ferenc Éva című operettjéből a hármast, Németh Marika, Bende Zsolt és Sólyom Nagy Sándor előadásában. Ezt követően pedig Szirmai Albert Mágnás Miska című operettjének dallamai csendülnek fel. Szendi Szilvi és Dénes Viktor énekli a Cintányéros Cudarvilág című dalt. Kísér Csóka Gyula és zenekara. Jó szórakozást kívánunk!

0: Túl az Óperencián, a Dankó Rádióban. A New York kávéháznak otthont adó New York Palota a budapesti nagykörút egyik legpompásabb épülete, és egyben Pest egyik legismertebb kávéháza. A 19. században még biztosító társasági székházként szolgált, ám 1894-es átadását követően a földszinten megnyíló New York kávéház gyorsan az irodalmi és művészeti élet központjává vált. A négy emeletes palotát Hausmann Alajos tervezte, Korb Flóris és Gergő Kálmán tervei alapján. A palota két év alatt épült fel. 1894. október 23-án a kávéházi megnyitó közönségét Mannheimer Gusztáv és Eisenhut Ferenc mennyezet képei, Donát Gyula szobrai, díszes erkélyrácsok, velencei csillárok, hatalmas tükrök és Ték Endre elegáns bútorai fogadták. A kávéház belső tereinek kialakítása a 18. századi főúri paloták fényűző világát idézi. Vadas Ferenc művészettörténész, az épület történetének kutatója így jellemezte a belső tereket. A kávéházi művészet itt jutott el a palota építészet igényességének és minőségének színvonalára, megalkotva a historizmus legértékesebb belső építészeti együttesét a vendéglátás terén, a kávéház palotát. Heltai Jenő pedig így írt róla, amely a New York kávéház weboldalán olvasható. A New York minden előkelőségével is demokratikus kávéház volt. Varázsának senki sem tudott ellenállni. Mindenki mindenkit ismert. A pincér rögtön kiszolgált, meg sem várta, hogy rendelj valamit. Szó nélkül megkaptad mindennapi feketédet, és hozzá a tintatartót, meg az írópapírost. Most hallgassuk meg Surányi Géza és Bradányi Iván dalát. Egy csésze fekete. Énekel Stankai István. Túl az Óperencián.
1: Öt perc, amíg kicsöpög a csőből. A kis kanálom leng az árnya még. Az első

sok illatból, sok elfelejtett nőből. Most összeáll egy régi, drága kép, s a közepén, mint forró láva ég, az emlék, ami mindig benne gőzöl. Egy perc csupán, az íz már szerte áradt. Na még egy korty, már nem is vagyok fáradt. Oly jó leső e boldog nyugalom.

Hogy ő sem volt ám a Luxemburg a nagy tornyák őse. Ezt nem régen nem is sejtettem, most tettem szert ez ősre. A gazdag gróf még élt, hegyél, száz szolga leste.

Szeretettel köszöntöm a most bekapcsolódó kedves hallgatókat is. A New York kávéházban egykor a magyar kultúra legnagyobbjai fordultak meg. A nyugat írói, neves zeneszerzők, illusztrátorok. Aki ide belépett, szinte a levegőben érezte a történelem és a kultúra jelenlétét. Babits Mihály, Móricz Zsigmond, Gárdonyi Géza, Karinti Frigyes, Kosztolányi Dezső, Illyés Gyula és Vörös Sándor is itt töltötte idejét. Molnár Ferenc legendás regénye, a Pál utcai fiúk a kávéház karzatán született meg. A legenda szerint Kacsó Pongrácz a Szepári zongoráján komponálta a János Vitéz fináléját. Sali Noémi Törzs kávéházomból zenés kávéházba Séta a budapesti körutakon című könyvében olvasható, hogy innen indul Kolozsvárra filmet forgatni egy kócos, örökké szivarozó ifjú titán, aki később Sir Alexander Korda néven válik halhatatlanná. Meg az a másik, a Szövetség utca szülötte, aki Oscar-díjat kap a Casablancáért, Kertész Mihály. Itt írja Heltai azt a kuplét, amely így hangzik. S mert a Berta, mert a Berta, mert a Berta nagy liba. El is ment a moziba. Most hallgassuk meg Czerkovics Béla és Szilágyi László Csókos asszony című operettjéből a dalt. Asszonykám adj egy kis kimenőt. Énekel Bilicsi Tivadar. Figyelj!

csak a szöveget. Asszonykám, adj egy kis kimenőt. Hadd zűjek épp úgy, mint azelőtt. Az egyik kocsmából a másik kocsmába, törzskávéházakból zenés kávéházba. Túl az óperencián.

tettem, hogy minden jogomnak fucs. Ha elkívánkozom, épp úgy sirákozom, mint a többi nagy papucs.

egy kis nivelő, hogy szüljek ma úgy, mint az elő, az egyik kocsmával.

kaptam mára egy klub vacsorára kapukulcs vagy kimenő. Oly gyorsan leszárom, addig sorra járom, a sok elhagyott snő. Ma pezsgőben úszunk, és a falra kúszunk, s a

élek ma új, mint az előbb. Az egyik kocsmával, a másik kocsmába, törzs kávéházamból, zenés kávéházba, asszonykám, vagy egy kis kivelő, hogy szűjek ma úgy.

0: túl az Óperencián, a Magyar Zene Rádiójában. A New York kávéházba sok szerény jövedelmű művész nem csupán egy csésze kávé miatt tért be, hanem azért is, mert olyan életteret keresett, ahol akár fél napot is eltölthetett. A kávéház így nem csak az italfogyasztás, hanem az étkezés, a szórakozás és a munka helyszínévé is vált. Herman Lipót festőművész 1958-ban megjelent a Művész asztal című könyvében, ezekkel a szavakkal idézte fel a kávéház emlékét. A New York művész asztala nem is második, hanem első otthonunk volt. Az írók, színészek s egyéb válogatott cigánylegények asztalai mellett. A fiatal festők, szobrászok s kezdő irodalmárok asztala is szépen meghúzódott. Már itt is érvényesült az az elv, hogy könnyebb szerény polgárembernek a gentry vagy nemzeti kaszinóba bejutni, mint a kávéházban a fiókasztaltól a fejesekhez, ahová Ambrus Zoltán, Kis József, Bródi Sándor és Gárdonyi Géza járt. Eddig tartott az idézet, és eddig tartott, hogy egy kis bepillantást kaphattunk a New York kávéház egykori pezsgő, alkotásokkal teli világába. És most jöjjön az előbb már említett Heltai Jenő kuplé Vojtági előadásában. Dal a moziról. Dankó Rádió.
1: Berta egy szép nyári estén a körúton mendegélt. Arra jön egy feslegénykes, hencegő melléje lép. Szól a lányhoz, szép kisasszony, tartson vélem, ha lehet. Jöjjön egy projektográf.

0: együtt ültek a sötétben, Berta és az ifjú úr, míg a vásznon kergetőzött. Japán, angol, muszka,
1: búr.
0: Körutazást, vonatrablást, s tudja az ég, mit láttak itt?

folytatása volt a csóknak, mert követte még nem egy, sőt, követte más egyéb is. Végre ez már egyre megy. Míg köröttük ámult, bámult, lelkesült a balga nép. Berta halkan ennyit mondott. Kérem. Kérem. Kérem.

0: zajul a mozi, mozi, mozi, mozi, moziba.
1: Túl az operencián. Minden, ami színház, minden, ami zene, a Dankó Rádióban.

kedves hallgatóink, Huszka Jenő Bob Herceg című operettjéből Klementis Tamás énekelte a Holló legendáját. A folytatásban Erdélyi Mihály Sárga Rigó fészek című operettjéből Kalina Enikő és Dócs Péter énekli a következő dalt, melynek címe Aki nem hiszi el, mit mondok. Jó rádiózást!

Önök a Dankó Rádiót hallgatják, benne túl az Operencián című műsorunkat. Most Feleki Kamil Kossuth Díjas színművészre, táncosra, koreográfusra, érdemes és kiváló művészre, a Budapesti Operettszínház örökös tagjára emlékezünk tisztelettel, születésének évfordulóján, aki 1908. augusztus 21-én született Török Bálinton. Rákosi Szidi Színi iskoláját végezte, majd 1927-től a Király Színház táncos komikusa volt. 1929 és 1931 között Camillo Feleki néven Európát járta csodatáncosként. Akrobatikus ügyessége és virtuóz tánctudása miatt a magyar Fred Astaire-nek is emlegették. 1931 és 1941 között a Fővárosi Operett Színházban, majd a Royal Orfeumban, a Royal Revue Színházban és a Víg Színházban játszott, de még számos más színpadon is fellépett. 1945 után a Fővárosi Operett Színház tagja volt, 1960-tól a Petőfi, 1964-től 1972-es nyugalomba vonulásáig ismét a Fővárosi Operett Színház művésze. Emlékezetes alakításai közé tartozott a Beszterce ostroma ifjabb Behenci bárója, az Állami Áruház Glauzius bácsia, az Öreg könyvelő, továbbá a Luxemburg grófja című operett Sir Basil szerepe is, ahol racsolva énekelte Szívem szevet. 1991-ben a Fővárosi Operettszínház örökös tagja lett. Feleki Kamil 1993. október 18-án csatlakozott az Égi Társulathoz. És most következzen az Állami Áruház című filmből Kerekes János és Darvas Szilárd szerzeménye, Klauzius bácsi dala, Feleki Kamil előadásában. Túl az Operencián.

sok éven, jaj, de régen. Mondhatnám, úgy is hajdanám. Egy borzas kisfiút a képen pont így becézett,

életébe, hajlongott sokat, és más etett csak, szolgált másokat.

semmi haszna. Sok gondja kössa, egy volt a remény, hogy életem majd más.

az életemnek nem volt semmi haszna. Csak egyben bíztam, mint már annyian, hogy boldogabb lesz lányom vagy fiam. De tudva jól, a semmit gergetem, csak szánni tudtam minden gyermekem. És ha most egy

De mert tudom, hogy két kezemben az ő jövőjét védhetem, s hogy végre megkelt értelemmel az életünk. Mások előtt nem hajlunk soha, az ő élete nem lesz mostoha, mert nyár és ő.

kedves hallgatóink! Túl az Operencián című műsorunkat Erkel Ferenc Hunyadi László című operájának palotásával zárjuk. Köszönjük, hogy megtiszteltek figyelmükkel. Tartsanak velünk holnap is. Ezen a hétvégén Ejzema Mihály zeneszerző, karmester, zongorista karrierjét idézzük fel. 19 órakor híreket mondunk, majd utána érkezik a 20 csak prímás Morvai Noémivel, amit népzenei műsorunk a Táncházban követ Vasvári Anna Máriával. Köszönöm munkatársaimnak a segítséget. A szerkesztő D. Szabó Ágota, a zenei szerkesztő Szabó Tamás volt, a hangmérnök Wolf Attila. Az ő nevükben is szép estét és további jó rádiózást kívánok önöknek. Búcsúzik a szerkesztő műsorvezető Egri József. Vigyázzanak magukra, viszont hallásra. Dankó rá!

0: Műsorajánló. Szívküldi szívnek szívesen. A Dankó Rádió kívánság műsora.
1: Névnap, születésnap, házassági évforduló. Mind-mind csodálatos alkalom, hogy szeretteid, barátaid egy ország előtt köszöntse. De nekünk épp olyan fontos, ha csak kedvenc előadóját szeretné hallani. Kívánság műsor minden nap 2-től 5-ig a Dankó Rádióban. Telefonszámunk 061-759-6071. E-mail címünk dankoradio@mtva.hu. Itt és a Facebook oldalunkon is várjuk üzeneteiket.
0: Szívküldi szívnek szívesen. 2-től 5-ig a Dankó Rádióban.
2: Hétről hétre különleges vendégek.
3: Óriási csaták.
4: És persze rengeteg nevet is vár mindenkit. De a tét viszont változatlan.
2: Ki tud többet Magyarországról?
5: Szerintem az én csapatom.
2: Majd meglátjuk.
4: Készen állnak az új évadra?
6: Magyarország szeretlek. Augusztus 30-ától minden vasárnap 19 óra 45 perctől a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 19 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
7: Jó estét kívánok, a szerkesztő Gál Andrea, a mikrofonnál Fehérvári Petra. A világnak bölcsesség vezette emberi intelligenciára van szüksége, nem pedig olyanra, amely leértékeli az emberiséget, mondta 14. Leó pápa. A katolikus egyház fő erről akkor beszélt, amikor a Nemzetközi Katolikus Törvényhozók Hálózatának tagjait fogadta a Vatikánban. A pápa szerint a mesterséges intelligencia erkölcsi kérdés elé helyezi az emberiséget, hogy a technológia segíti-e az embereket abban, hogy testvériesebbé, felelősségteljesebbé váljanak önmaguk és egymás iránt. Törökország nemzetközi elfogató parancsot adott ki az izraeli miniszterelnök ellen, jelentette be a török igazságügyi miniszter. Benjamin Netanyahu és további 34 ember ellen azért indult büntető eljárás, mert Izrael korábban nemzetközi vizeken feltartóztatta a Gázába tartó segélyflottilla aktivistáit. Az izraeli-török kapcsolatok jelentősen megromlottak a gázai konfliktus kezdete óta. Ankara már 2024 májusában leállította kereskedelmét Izraellel a gázai humanitárius tragédiára hivatkozva. Izrael külügyminisztere erre válaszul azt mondta, hogy Erdoğan diktátorként viselkedik. Palesztin párti szolidaritási tüntetést tartottak a budapesti Fővám téren. A palesztin zászlókkal érkezett tüntetők szabadságot követeltek Palesztinának, és valódi békét szorgalmaztak a Közel-Keleten. Emellett palesztin foglyok szabadon bocsátását követelték. A demonstráció ellen korábban a Mazsihisz és Karácsony Gergely főpolgármester is szót emelt. A palesztin párti tüntetéssel egy időben ellendemonstrációt tartottak a Dohány utcai zsinagóga előtt. A résztvevők a terrorizmust támogató tüntetések betiltását követelték. Svédországban többen megsérültek egy iskolában karddal végrehajtott támadásban. Sajtóértesülések szerint hárman sebesültek meg. A merénylőt lábon lőtték és őrizetbe vették. A Stockholmtól északnyugatra fekvő településen elővigyázatosságból kiürítették a környező iskolákat. Több osztrák tartományban legkevesebb 60 autót tört fel vagy rongált meg egy magyar férfi. A rendőrök hetek óta nyomoztak utána, végül a napokban egy alsó-ausztriai településen tetten érték és őrizetbe vették. A 49 éves férfi több százezer euró kárt okozott, és kiderült, hogy korábban Magyarországon is megbüntették lopás miatt. A mentők több mint 200 alkalommal nyújtottak segítséget a fővárosi ünnepi rendezvényeken, 67 beteget kellett kórházba vinni. A felerősödött szél miatt senki nem sérült meg, közölte az országos mentőszolgálat. A fővárosi tűzijáték idején a Duna két partján összesen 56 helyre települtek ki. Zivatarok veszélye miatt riasztást adtak ki a Dunántúl több járására. A következő órákban hevesebb zivatarokra lehet számítani, akár jégeső, viharos szél, villámlás is előfordulhat. Az Észak-Alföldön és az északi középhegység térségében is kialakulhat egy-egy zivatar. A katasztrófavédelem mindenkit elővigyázatosságra int. Ha valaki bajba jutott embert vagy leszakadt vezetéket lát, jelezzen a 112-es segélyhívón. Holnap túlnyomóan napos, száraz idő lesz, a szél többfelé megerősödik, a zivatarokat viharos széllökések kísérhetik, éjszaka 18-25, napközben 25-33 fok valószínű.
0: Húzd csak prímás! Nótacsokor a Dankó Rádióban. A mikrofonnál Morvai Noémi.
3: Kis ablakom be van nőve virággal. Köszöntöm Önöket, kedves hallgatóink! Konti József nótájával kezdjük a mai Húzd csak prímást. Itt a Dankó Rádióban. Tolnai András énekli el a dalt, a 2024-es év magyar nóta díjasa, akinek Jónás Géza zenekara játszik majd a Duna Televízió felvételéről. Rózsafa bólogat a kert közepén, Cserkuti Sándor és Németh Gyula andalgóját majd Bangó Marikától és Lendvai Csócsi József zenekarától halljuk. Aztán 2018-ból Szász Kati elénekli nekünk Bányai Aladár és Marcali Frigyes csárdását, Sárga Rikó, Kerek a cipó. A művésznőnek majd Baranyai István zenekara játszik. Tartsanak velünk, kellemes időtöltést, jó rádiózást kívánok!

Van egy szőke asszony. 100 forintos bankó volt a lajbizsebben, répa, retek, mogyoró és hajnalom, csillagom. Ezekkel a dalokkal folytatjuk. A friss Tordai Borbé Pál és Heródek Sándorné szerzeménye nem sokára Zalatót Erzsébettől és Lakatos Antal zenekarától hallható. Előtte még 1983-ból Csizmadia Imre és Magyar Ádi Jenő csárdását halljuk Rozsos István és Mészáros Tibadal zenekarának tolmácsolásában. De dalolhatunk Szegedi Csabával is, aki Dóczi József andalgójával örvendeztet meg minket, Salasovics Norbert zenekarával együtt. Ez a felvétel 2025-ben Jó ebédhez szól a Nóta című műsorunkban készült. A hallgatót pedig 2015-ben rögzítettük Berkes Jánossal és Németh Csicsó József zenekarával. Már is kezdődik Sándor Jenő és Jávor László dala. Van egy szőke asszony.

du lac, il

0: világ.
1: Dankó klubos koncertfelvételeink közül ezúttal is hármat játszunk le önöknek. Egy Orosházit, egy Válit és egy Cserszeg Tomait. Ez utóbbi a villámcsárdás lesz. Szalai Antalt, a 2025-ös esztendő cigányzenei díjasát és együttesét hallhatjuk majd. Előtte Borzó Miska dalának előadóiként Miskolci Balogh Zoltán együttesét és Újvári Marikát. Ez lesz a Maros vize folyik csendesen. Előtte jöjjön egy hallgató, Szőlősi Emese és Lakatos Miklós zenekarának tolmácsolásában Kék lő, ne felejtsed, szedtem künn a pusztán.

Színes zenei kínálat a Dankó Rádióban. Magyar nóták. Népzenék.

2023-as esztendő magyar nótadíjasát hallhattuk az iménti percekben Dóczi József csárdásának előadójaként. Házam ereszére rászállott egy árván maradt fecske. Kedves hallgatóink, a Hús csak prímást egy hallgatóval folytatjuk. Jó ebédhez szól a Nóta című műsorunkban készült a felvétel Babits László és Baja Mihály dalából. Tudom, hogy szerettél, mégis más élettél. Lugosi Katinak Johann János együttese zenél, majd ifjabb Berki Béla zenekarát és Lukács Anitát halljuk, Dankó Pista, Pártos Jenő és Sali Géza csárdásának előadóiként. Az a szép, az a szép.

Nem sokára egy újabb Dankó Pista nóta hangzik el itt a Magyar Zene Rádiójának Húscsak Prímásában, méghozzá a Pattogatott Kukorica. Az előadók Kollár Katalin és Sárközi Béla zenekara. Ezt megelőzően pedig jöjjön Fráter Lóránd és Csillai Kálmán csárdása Ott, ahol a Maros vize. 1981-ben készült a felvétel Pere Jánossal és Balog Albert zenekarával.

0: kocskori kocsiga, viga, haj. Ha csak olyan néhaj, meg ne álljon, jaj, jaj. Csiga, viga, kocskori kocsiga, viga, haj.
1: Füstbe ment terv. Esik eső csendesen, szép a rózsám, nincs hibája, és icarica kukorica, ezekkel a dalokkal folytatjuk. Ez utóbbi Varta Henrik és Kubányi György szerzeménye, 2016-ból Gáti Pál és Terék József zenekarának előadásában hallható. 2019-ben készült Kertész Zsigmond Lajos és Kubányi György csárdásából az a felvétel, amelyen Domoszlai Sándort és Bangó János együttesét halljuk. Archív felvételről Lengyel Miska és Szenkár Dezső dalát Kalmár Pál énekli el, akinek ifjabb Magyar Imre zenekara játszik. De mindezek előtt jöjjön Petőfi Sándor egyik megzenésített költeménye, a Füstbe ment terv. Szentírmai elemér felelős a dallamokért, aki énekes Midélius Éva, akik muzsikálnak Toki Balog Ernő és a zenekar.

esik, eső csendesen, lepereg az ereszen, az ereszen. Esik, eső kopogós, borít rá a kendődet a fejedre. Esik, esik.

gyere babám, sose bánt az. Esik eső kopogon, foríd rá a kendődet a fejedre.

Sándor Jenő és Füredi Imre hallgatójával az Álmodó Tiszaparttal folytatjuk a Húscsak Prímást. A Duna Televízió egyik 2021-es felvételéről Laki Pétert és Ifja Berki Béla zenekarát halljuk nem sokára. Majd Berki Péter együttese Szigeti Fercsinek muzsikál Ábrahám Pál és Harmat Imre andalgójában. Ez lesz majd a Balatoni Dal, az első magyar filmoperett, a 3-1 a szerelem javára című zenéje, még 1937-ből.

Kedves hallgatóink, valamennyi kollégám nevében most búcsúzom önöktől. Köszönjük, hogy ezúttal is velünk tartottak. Reméljük, hogy kellemesen töltötték az elmúlt egy órát is a Dankó Rádiót hallgatva. Jól lehet, a Húscsak Prímás most búcsúzik, de csak egy egészen rövid időre. Találkozunk legközelebb is, de addig is jó rádiózást kívánok. Sallai Misi dalával búcsúzunk, csak úgy mondom magának. Csóka Gyula és zenekara játszik. Viszont hallásra, Morvai Noémit hallották.

0: műsorajánló.
1: Híreink igazak, történeteink hitelesek, vendégeink hozzáértőek lesznek. A Kossuth Rádió pedig hamarosan újra mindenkié. Augusztus 24-től hallgassa ön is a megújult Kossuth Rádiót.
2: Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6 óra 45 perctől a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 20 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
3: Jó estét kívánok, a szerkesztő Gál Andrea, a mikrofonnál Fehérvári Petra. Jól haladnak a paksi atomerőmű működése érdekében végzett munkálatok. Az elsüllyesztett bárkákat ki lehet vonni a Dunából, és a kövek szórását segíthetik majd, jelentette ki közösségi oldalán a honvédelmi miniszter. Ruszin Szendi Romulus videójában elmondta, a két part felől épülő kövekből kialakított fenékküszöb, bár a bárkáknál is jobban visszatusszasztja a folyó. Magyar Péter miniszterelnök korábban azt mondta, vasárnap éjféltől ütemezetten visszakapcsolják a jelenleg nem működő blokkokat, és jövő hétvégére ismét teljes kapacitással működhet a paksi atomerőmű. Legalább 6-an meghaltak, több mint 100-an megsebesültek, amikor orosz dróntámadás ért egy bevásárlóközpontot a közép-ukrajnai Krivij Rihben. A sebesültek között 11 gyermek van, 27 ember állapota súlyos. Közben Ukrajna szintén fokozta az Oroszország elleni támadásait, kőolajipari létesítményeket és logisztikai infrastruktúrákat támadnak. Pilóta nélküli repülőeszköz maradványát találták meg a Fekete-tengeri Midia kikötő bejáratánál, közölte a román védelmi minisztérium. A búvárok megállapították, hogy a roncs nem tartalmaz robbanóanyagot, majd kiemelték a vízből. Az utóbbi hetekben több drón maradvány is partra sodródott a román tengerparton. Svédországban karddal támadt egy iskolában fiatalokra egy férfi, legkevesebb 3-an megsérültek, 2 tizenéves súlyosan. A merénylőt lábon lőtték és őrizetbe vették. Elővigyázatosságból kiürítették a környező iskolákat is. A Svenska Dagbladet nevű svéd napilap úgy tudja, hogy a gyanúsított egy 18 éves fiatal férfi, aki korábban az iskolába járt, és már elítélték testi sértésért. Hivatali visszaélés miatt tett feljelentést Havasi Bertalan, a Fidesz kommunikációs igazgatója a fővárosi nyomozóügyészségnél. A miniszterelnökség korábbi helyettes államtitkára azért fordult az ügyészséghez, mert májusi felmentése után nem kapta meg a felmentési időre járó júliusi illetményét. Havasi Bertalant májusban Magyar Péter mentette fel tisztségéből, szolgálati jogviszonya azonban november közepéig fennáll. A feljelentés szerint a miniszterelnök korábban legalább 2-szer nyilvánosan kijelentette, hogy Havasi Bertalan nem kapja meg a felmentési időre járó illetményét. Véradásra várják az önkénteseket az ünnepi hosszú hétvégén. A holnapi országos véradó napon 20 helyen lehet jelentkezni, általában 8 és 14 óra között lesz lehetőség véradásra. A helyszínek, a pontos nyitvatartás és az időpont foglalás részletei a Vérellátó honlapján találhatók. A mentők több mint 200 alkalommal nyújtottak segítséget a fővárosi ünnepi rendezvényeken, 67 beteget kellett kórházba vinni. A felerősödött szél miatt senki sem sérült meg. A fővárosi tűzijáték idején a Duna két partján összesen 56 helyre települt ki az országos mentőszolgálat. Szinte az egész országra figyelmeztetést adtak ki zivatarok veszélye miatt. Jégeső, viharos szél, villámlás is előfordulhat a következő órákban. Holnap már túlnyomóan napos, száraz idő várható. A szél többfelé megerősödik, a zivatarokat viharos széllökések kísérhetik. Éjszaka 18-25, napközben 25-33 fok valószínű.
0: Táncházban. Talpalávaló népzenekedvelőknek. A műsorvezető Vasvári Anna Mária.
4: Jó estét kívánok! Ma Kalotaszegen, Magyarvistán és Mezőségen, Magyar Szováton járunk zenéink segítségével. Ehhez az ötletet Herzku Ágnes 2011-ben megjelent Tüzet viszek című albumának zenéi adták. Ezen a lemezen Herczko Ágnes együtt énekel két kedves mesterével is, a magyar vistai András Jánosné Gergely Erzsébettel és a magyar szováti másik igencsak híres énekes asszonnyal, Maneszes Bece nevén Láli Józsefnével. Induljon hát Táncházban című műsorunk egy rövid bemutatkozással Erdei Erzsi nénitől, illetve azzal az összeállítással, melyben Herczko Ágnes Erdei Erzsi nénivel énekel. A muzsikusok Pál István Szalonna, Gombai Tamás, Vizeli Balázs, Mester László és Szabó Csobán Gergő.
5: Én András Jánosné, születtem Gergely Erzsi erdei.
6: Mikor született Erzsi néni?
5: 1931. április 17-én, a bolond hónapban. Magyar iskolát, 7 osztályt végeztünk. És akkor, mikor elvégeztem a 7 osztályt, akkor eljött a kopasz igazgató úr édesapámhoz, nálunk, és azt mondta, hogy Gergely, a maga lánya nagyon tehetséges, tovább kell adni tanulni. Kár, hogy itthon maradjon. A maga lányából lehet egy híres költőnő, vagy lehet egy világhírű operanő. És akkor én elkezdtem a sírást, kavartam a rántást a kemencénél. Hát már miért sírsz, azt mondja. De azért, mert úgy filek a virtül. Azt hittem, hogy küldöperálni a kórházba.
6: És azt még el...
5: nem oda, azt mondja, te mert énekelni, azt mondja. Mondom, oda menek.
7: Amerre így járunk, míg a fák is sírnak, gyenge ágairól a levelek lehullnak. Hújatok levelek, retjetek el engem, mert az

Három árva balladáját énekli Gergely Erzsébet, azaz Erdei Erzsi. Utána a Fehérek balladáját már az Állami Népi Együttes remek táncosa, aki nem mellesleg kiváló énekes is, Szél Gábor, s az ő énekét kíséri aztán Major Levente, Gombai Tamás, Szász József és Molnár Péter, és ezek a vistai, szintén kalotaszegi dalok Herczku Ágnes 2022-ben megjelent Hozomány című albumán szerepelnek.

messze útra, szolgálatra, messze útra, szolgálatra. És adok nektek három veszőt, és adok nektek három veszőt. Üssétek meg a temetőt, üssétek meg a temetőt. Kegyen fel hát édesanyánk, kegyen fel hát édesanyánk.

mert nem bírom a karjaim, mert nem bírom a karjaim. S van nektek egy mostohátok, s van nektek egy mostohátok. Ki gondot viseljen rátok, ki gondot viseljen rátok. S mikor fejetek fősüli, mikor fejetek fősüli, a hátatokat döngöli, a hátatokat döngöli. S mikor kenyeret

anyátok a sírgyomrába, jó anyátok a sírgyomrába. S ó, pedig, hogy szerettelek,

0: Táncházban című műsorunk elején már említettem, hogy Herczko Ágnes Tüzet viszek című albumáról két felvételt is meg fogunk hallgatni, melyben Herczko Ágnes erdélyi kedves adatközlőivel énekel. Következzen tehát a magyar szováti maneszes becenevén Láli Józsefné és Herczko Ágnes közös felvétele a Láli néniéé.
1: Bújdosik az árva madár, minden erdő szélén leszáll. Sújná bújdósna el szegény, mikor olyan árva mindén.

Magyar Szovát másik igencsak híres énekese, prímása, aki nem mellesleg a falu kántora is volt, Maneszes Márton. Ő énekel most Táncházban című műsorunkban Botezán János és Vintila Endre kíséretével. A felvételt Pávai István készítette.

Kedves hallgatóink, ma esti Táncházban című műsorunkat a Vajdasági Szökős Együttes zárja. A zenekar prímása, a Halmos Béla Vándor díjjal kitüntetett Csonka Ferenc zenésztársaival Maneszes Márton emlékére húz egy táncrendet Magyar Szovátról, a belső mezőségről. Mára munkatársaim Sztrányócki Imre gyártásvezető, a hangmérnök Fóti Tamás nevében is megköszönve figyelmüket elbúcsúzom önöktől. Az adás szerkesztő műsorvezetőjét, Vasvári Anna Máriát hallották.

0: műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette.
1: A pontos idő 21 óra. Népek dalai. A Danko Rádió világzenei magazinja. A műsorvezető Szabó Tamás.
2: Jó estét kívánok, köszöntöm hallgatóinkat. Indul a Népek dalai, a Danko Rádió világzenei válogatása. Augusztus 21-e péntek van, kellemes hosszú hétvégét mindenkinek. Sok újdonságot adunk műsorunkban egész héten a világzenei szintérről. Ma este például szól egy dal Mexikóból, Silvana Estrada hangján. Aztán adunk világzenét egy kiváló hollandiai csapattól török gyökerekkel. Jó rádiózást kívánok mindenkinek péntek estére. Ezen a hétvégén a Danko Rádióban az idei Kossuth díjasokat ünnepeljük, akik 2026 tavaszán megkapták a legrangosabb állami kitüntetést, például Fischl Mónika, Ruzsa Magdolna, Pál István, Szalonna és bandája, Nemcsák Károly és Pataki Attila, illetve a következő muzsika szövegének jegyzője, Laszkfi János. A zenét Krulik Zoltán írta hozzá. A Makám kvartett megzenésítése következik. Laszkfi János szövegével tehát íme a Borostyán ének.

A Dankó Rádiót hallgatják, ez a világzenei válogatás a népek dalai. Sok-sok újdonságot játszunk egész héten műsorunkban, ilyen a következő felvétel is. Halljuk már is Silvana Estrada hangját. Zenéjében a veszteség, a búcsú és a remény egyszerre van jelen. A mexikói énekes és dalszerző 2026-os korongja fájdalmas élmények feldolgozásából született, mégsem merül el az őt ért veszteségekben és a gyászban. Silvana Estrada megfogalmazása szerint a lemez egyfajta fegyverszünetet ajánl a fájdalomnak. Elfogadja az élet nehézségeit, miközben folyamatosan a szépséget és a fényt keresi. A nagylemez készítése során Silvana Estrada maga vállalta az alkotói irányítást. Olyan érzékeny és együttműködésre épülő munkafolyamatot alakított ki, amelyben a személyes sebezhetőség is a zene részévé válhatott. Dalaival a külföldön élő latin-amerikai embereket is megérinti. A spanyol nyelv, az ismerős dallamok és a közös kulturális emlékek olyan teret teremtenek, amelyben a hallgatók távol otthonuktól is újra közel érezhetik magukat a gyökerekhez. Silvana Estrada számára ezért az élő fellépések sem csupán előadások, hanem mindegyik közös találkozás, amelyben az otthonosság és az összetartozás érzése születhet meg. Világzene következik 2026-ból, Mexikóból. Silvana Estrada hangját halljuk. A dal a No te vayas sin saber.

Világzenei válogatásunkat hallják, ez a Népek Dalai a Dankó Rádióban. Folytassuk most az amszterdami, török gyökerű, pszichedelikus zenekarral, az Altingünnel, és egy dallal 2026-os korongjukról. A Garip című lemez címe törökül furcsát, különöset jelent. Az anyag Neset Ertász előtt tiszteleg, aki az anatóliai énekes dalszerzői és népi bárd hagyomány egyik meghatározó alakja volt, és több mint 30 albumot vett fel 2012-ben bekövetkezett haláláig. Az Altingün zenéjében régóta sajátos módon találkozik az anatóliai népzenei alap, a 60-as évek pszichedelikus rockja és a mai feszesebb megszólalás. A 2026-os lemez azért is új fejezet, mert Merv Dasdemir énekes és szintetizátoros 2024-es távozása után a zenekar fontos tagja hiányzik a csapatból. A dalok szerelmi fájdalmat, vágyakozást hordoznak, de mindezt könnyed, mégis gazdagon rétegzett grúvok, vonósok, szaxofon, szlájdgitár és elektromos billentyűk színezik. Az Altingün itt nem egyszerűen feldolgozza Neset Ertász dalait, hanem saját zenei nyelvére fordítja le azokat. A hagyomány így nem vészel, új fényt és új ritmust kap. Következzen a török származású holland zenekar, az Altingün, a dal tőlük a Geljen Imagen.

0: A világzenei válogatás szól a népek dalai a Dankó Rádióban. Péntek lévén ma is lesz nálunk koncert, ezúttal 11 órától a Los Orangutanes zenekar koncertjét hallhatják. A formációt a dél-amerikai zenék, azon belül is főképp az autentikus kumbia hazai helytartójaként is emlegetik. A Los Orangutanes zenekar 2017 óta táncoltatja a magyar kumbia rajongókat, annak ellenére, hogy ez Dél-Amerika egyik legnépszerűbb stílusa. A műfaj méltatlanul kis figyelmet kapott eddig idehaza. Ezen szeretne változtatni a Los Orangutanes, amelyet kipróbált veterán zenészek hívtak életre.
1: La cumbia es una hembra que nació en el mar, vestida con espuma y zapatos de coral. La cumbia es una hembra de rítmica cabrera, vestida de su pelo, lleva la noche entera.
0: A Los Orangutanes zenekar, az Airi Mafia, a Zuboy, a Pazó, a Besodrom és az Anselmo Crew zenekarok tagjaiból verbúválódott, és rövid idő alatt a táncolni vágyó magyarok kedvencévé vált. Teltházas koncertek, valamint számtalan hazai fesztivál is a hátuk mögött van már. 2021-ben jelent meg az első stúdiólemez, Lo Mejor de la Cumbia címmel, amely tisztelgés a műfaj legnagyobb úttörőjelő. A Los Orangutanes zenekar budapesti koncertjének felvételét a Magyar Zeneházából ma este hallgathatják meg 23 órától.

0: Hamarosan 10 óra, folytatódik a Népek Dalai a Dankó Rádióban. Világzenével Mariból.
1: A pontos idő 22 óra. Népek Dalai. A Dankó Rádió világzenei magazinja. A műsorvezető Szabó Tamás.
0: Köszöntöm hallgatóinkat, jó estét kívánok mindenkinek! Újra szólnak a világzenék egészen éjfélig. Műsorunkban sok újdonságot hallanak a héten. Ma este például szól még egy dal Algériából és Spanyolországból. Egy óra múlva indul a szokásos péntekesti világzenei koncert a kiváló hazai All Stars formációval, a Los Orangutanes-szel. Kellemes péntekestét mindenkinek! Szóljon most világzene Maliból, 2025-ből, előadója a Songhoy Blues. A színe pedig Tó Kambela. A dal szongai nyelven szól, most a Dankó Rádióban.

Világzenei válogatásunkat hallják, ez a Népek Dalai a Dankó Rádióban. Nagyon sok újdonság szól nálunk egész héten, ilyen a következő felvétel is. Egy Tuareg zenekar következik, az Imárhán, a 2006 óta működő együttes zenéjének egyik kultszava az Asuf, ami nosztalgiát jelent. De náluk nem pusztán emlékezést, hanem egy élő, folyamatosan változó zenei nyelvet is. Ezt a sivatagi hangzást a világ sokfelé a Tináriben nyomán ismerte meg. A Népek Dalaiban is játsszuk a 79-ben alakult Tuareg zenekar felvételeit, akik a blues, a rock és a népzene elemeit kapcsolták össze, miközben dalaikban a Tuareg közösség történelmi tapasztalata és politikai küzdelme is megjelent. Az Imárhán ebből az örökségből indul ki, de nem szimplán másolja, ismétli, hanem hozzáteszi saját zenei ötleteit, most már egyre inkább elektronikusabb irányok felé is nyitva. A következő felvétel a Tin Arayt ebbe az átmeneti térbe vezet minket, őrzi a sivatagi blues hagyományát, de megmutatja, merre tart az Imárhán zenéje. Világzene következik Algériából, 2026-ból az Imárhán zenekar játszik, íme tőlük a Tin Arayt.

Népek dalai. Különleges zenék a Dankó Rádió világzenei magazinjában minden este 9-től éjfélig.

A Dankó Rádió világzenei válogatását hallják, ez a népek dalai. Sok-sok újdonságot hallanak nálunk egész héten a színtérről, ilyen a következő muzsika is. Spanyolország a következő állomásunk, egy kiváló zeneszerző és énekes Jamila következik. 2026-os korongján arra kereste a választ, hogyan hallhatjuk meg azokat a hangokat, amelyeket a mindennapi zaj és az állandó inger áradat rendszerint elnyom. A Núr című korong gondolatai egy ökológiai közösségben töltött időszak során kezdtek formálódni. Jamila ott a lassabb életre és a tudatos figyelemre helyezte a hangsúlyt. Zenéjében a művész nem uralja a körülötte lévő világot, hanem annak egyik résztvevője. Az állatok hangjai, a csend és a természet apró neszei egy nagyobb zenei térben kapcsolódnak össze. Az Echo Kollektív egy brüsszeli, klasszikusan képzett zenészekből álló kortárs együttes, hegedőből, brácsából és csellóból álló vonós triója, finoman simul Jamila énekéhez és elektronikus hangzásához. Ez a zene nem csak a gondolatainkra hat, hanem a testünket is megszólítja. Lassít, elmélyít és arra késztet, hogy figyelmesebben forduljunk a környezet felé. Világzene következik 2026-ból, Spanyolországból, énekel Jamila, a dal pedig a Sin de Sarajevo.

A világzenei válogatást hallják. A népek dalaiban ma is lesz koncert, ezúttal 23 órától a Los Orangutanes zenekar koncertjét hallhatják. Ez egy Kelet-Európában unikumként életre hívott tisztagú latin-amerikai kumbia buli banda. Tagjai között az Anselmo Group, az Airi Mafia, a Besodrom és a Ladány Bene 27 zenészeivel, és még sokan másokkal találkozhatunk. Mindannyian imádják a kumbiát, ezt az eredetileg kolumbiai zenei műfajt, ami közép- és dél-amerikai hódító útját követően átterjedt a többi kontinensre, és mint egy vírus megfertőzött sok-sok magyar muzsikust is. Így született meg a magyar kumbia, amelynek első képviselője a Los Orangutanes nevű együttes, azaz az orangutánok.

A Los Orangután ez számára 2021-ben jött el az idő az élő koncertek mellett, hogy elkészítse első stúdió lemezét. A Lo Mejor de la Cumbia tiszteleg és a műfaj legnagyobb úttörői előtt. Ez egy 12 klasszikus kumbia dalból összegyúrt egyveleg, amely betekintést nyújt a kumbia széles spektrumába. Latin ütősök és sok fúvós hangszer mellett a műfaj legjellegzetesebb hangszere, a tangó harmonika is szerepet kap. A dalok pedig Iván Tameira és Árkosi Szabi előadásától válnak igazán egyedivé. A Lo Mejor de la Cumbia egy audiovizuális album, majd minden dalhoz készült egy animációs kisfilm is, amely betekintést ad mind a zenekar, mind a kumbia kisé meseszerű pszichedelikus világában. Aki már járt Los Orangutanes koncerten, azt tudja, hogy nem lehet ülve végignézni a bandát, az ember lába automatikusan táncra perdül. A Los Orangutanes zenekar budapesti koncertjének felvételét a Magyar Zeneházából nem sokára hallhatják 23 órától itt a Dakkó Rádióban.

0: Hamarosan 11 óra folytatódik a Népek Dalai a Dankó Rádióban. Indul a péntek esti világzenei koncert, színpadon rögtön a Los Orangutanes.
1: A pontos idő 23 óra. Népek Dalai, a Dankó Rádió világzenei magazinja. A műsorvezető Szabó Tamás.
0: Jó estét kívánok, köszöntöm hallgatóinkat! A Dankó Rádióban indul a péntek esti világzenei koncert. Ezúttal a Los Orangutanes zenekar koncertjét hallhatják. A formációt a dél-amerikai zenék, azon belül is főképp az autentikus kumbia hazai helytartójaként is emlegetik. A csapat 2017 óta táncoltatja meg a magyar kumbia rajongókat. Annak ellenére, hogy Dél-Amerika egyik legnépszerűbb stílusa a kumbia, ez a műfaj méltatlan kis figyelmet kapott eddig idehaza. A tagok között ott van az Anselmo Crew, az Ári Mafia, a Besodrom és a Ladány Bene 27 zenésze is, vagyis igazi All-Stars formáció. A felvétel 2023 nyarán készült a Magyar Zeneházában. Következik a Los Orangutanes koncertje.

0: Muchos thank yous! Ez az, mekkora hangulat van már most!
1: Lébek dalai. Világzenei koncertek itt a Dankó Rádióban.
0: Hát vigyem a figyelmet arra, hogy basszus, ilyen nincs tényleg. Tehát a fák között játszunk, ez őrület.

0: Dokumentál! Ja nem, kubja!
1: Népek dalai. Világzenei koncertek itt a Dankó Rádióban.
0: Juana Rosa!

csendesen, seprűben, és izom kolosszusa változtatnak téged. Tik!

Hölgyeim és uraim! A Magyar Zeneháza! Los Orangutanes! És a csodálatos közönség! Gratulálok!

Köszönjük szépen, hogy visszatapsoltatok, számítottunk rá egyébként. És ha Meghalt a nagyapám című számot eljátszik nektek, veszem Artom a Bolyó. Úgyhogy vamos arriba con la cumbia de los orangutanes. Ya se ha muerto mi abuelo, tres veces por lo menos, bebiendo un poquito de piat. Piat keményen az nagyapám, ezért meghalt. Erről szól a nóta. Vamos arriba, ya se ha muerto mi abuelo.

péntekesti világzenei koncertet hallották, így muzsikál élőben a Los Orangutanes zenekar. A felvétel 2023 nyarán készült Budapesten a Magyar Zeneházában. Világzenei koncert legközelebb, pontosan egy hét múlva itt a Dankó Rádióban. Most pedig búcsúzom rögtön éjfél, a gyártás vezető Sztrányulszki Imre, a hangmérnök Gorzsás Gábor volt, hétvégén Popovics Lászlóval találkozhatnak a Népek Dalaiban. Én pedig búcsúzom, kellemes hétvégét kíván, Szabó Tamás.

0: Színes zenei kínálat a Dankó Rádióban. Magyar nóták.
1: Hogyha ír majd édes anyám, ír.

de boldog voltam akkor. Talán. Mimbusik.

0: A pontos idő 1 óra. Most a Dankó Rádió egy korábbi műsorának ismétlését hallják. 20 csak prímás. Nótacsokor a Dankó Rádióban. A mikrofonnál Morvai Noémi.
1: Köszöntöm Önöket, kedves hallgatóink! A Dankó Rádió 20 csak prímását hallják. Adásunkat Kolostyák Gyula és Jónás Géza zenekarának egyik közös felvételével kezdjük. Solti Károly és Agyagfalvi Hegyi István hallgatójából készült ez a bizonyos felvétel, Megriadt a cifra ménes címmel. Jónás Géza zenekarának élén Mátyás Tibor a prímás. A felvételre Jó ebédhez szól a Nóta című műsorunkban került sor. Rózsabukor a domboldalom, ezt a dalt, mely Balázs Árpád által lett dal Petőfi Sándor verséből, Pataki István énekli majd el. Tartsanak velünk, kellemes időtöltést kívánok!

tüzes ború, madacsony, az én rausám alacsony, füredik a Balatonyban.

piros arcát kicsi lábát csókolega pia. A Balaton huncud betyár, hullám fod rá. Füzes varú palacsony, az étkosan palacsony, szüretik a palacsonyban. Padacsonyi nagy itce, hegyoldalba a pince, bényullik a Balatonyban. Ha leszopom én jól magam, borgőzös lesz az agyam, hát bélülök a Balatonyban.

Itt csak rózsám. Boka Károly és Heródek Sándorné dalát nem sokára Hajnal Nikolettől, Karcagi Nagy Zoltántól és Ifja Berki Béla zenekarától hallhatjuk. Pápai Lajos csádását pedig Rigó Mónika énekli itt és most, nem tudja más, csak mi ketten. A művésznőnek Baranya István zenekara játszik.

0: a kedvem, sarkantyúben, a szoknya lemben. Perdőj, fordulj, karomba pálom, ezt a csuda csárdás ragás járom.
1: Dankó klubos koncertfelvételeinkből a folytatásban hármat is meghallgathatunk. Ezek közül kettő a Budapesti Thália Színházban készült, egy pedig nagybajomi. Dankó Pista és Pósa Lajos csárdását Koltai László énekli, még azt mondják, nincs Szegeden boszorkány. Csóka Gyula és zenekara muzsikál nem sokára, de előtte jöjjön még a két budapesti felvétel, az egyik 2015 februárjában készült Dócs Péterrel és Tordai Zoltán zenekarával, Haragszik az édesanyám címmel. A másik 2014 májusában Szóka Júliával és Németh Csicsó József zenekarával. Ezt hallgatjuk először, jön a Kék ne felejts!

szemű, barna lány.

Oda jár a szegedi lány Balogh.

0: a szorkány tudomány.
1: Színes zenei kínálat a Dankó Rádióban. Magyar nóták.
2: Levelem jött a falumból, ahol én már nem jártam sok éve.
1: Népzenék.

nem vagyok én olyan fából faragva. Hamarosan Kondor Ernő csáldása is elhangzik, Kozma Iréntől és Sőn Ignác zenekarától. De előtte jöjjön még egy hallgató, László Imre és Pápai Molnár Kálmán dala lesz ez. Becsernyére szól a harang. Jó ebédhez szól a Nóta című műsorunkból, a 2024-es esztendőből Gáti Pált halljuk és Landvai Ferenc zenekarát.

Húscsak prímásunk felénél járunk a következő fél órát is. Ha tehetik, töltsék velünk. Kocsmárosné hoz zombort a javából. Mursi Elek csárdása 1986-ból hangzik el Hollai Bertalan és Boros Lajos zenekarának tolmácsolásában. Három bokor salátáról, valamint paprikáról és sóról, Nógrádi Tóth István dalol, akinek Puka Károly zenekara játszik. Aztán Bangó János együttese az Ámol friss csárdással érkezik.

nagyapám orzája, tüzes, mint az ifjú babám csöpp szája. Kocsmáros néj hozzon bort a javából, javából, de javából. Mindegyem, mint a nagyapám orzája, tüzes, mint az ifjú

Imént hallott felvétel, csak úgy, mint az ezt követő Jó ebédhez szól a nóta című műsorunkban készült. Nem sokára egy hallgató szól, gyöngyvirágos kiskertetben. Bányai Aladár és Magyarádi Jenő szerzeményét Somogyi Erika és Varga Jenő zenekara adja elő nekünk. Aztán Szőke kislány Csit-csit-csit címmel Dankó Pista és Pósa Lajos dala szól Kalcagi Jánostól. Lente Lajosnak Jeremiás Béláék húzzák a Szabad, szabad, szabad, mindenkinek szabad című csárdásban. Aztán Hallod-e te kőrösi lány címmel Lovai László is tiszteletét teszi nálunk. A művész úrnak 1997-ben készült felvételünkön Déki Lakatos Sándor zenekara játszik.

Elébe kell venni, és nem tudnám. Ne tégy a másokat, hisz kell, és nem csak

szívedre hangos le az eszedet. Szabad, szabad, szabad, minden szívnek szabad szeretni. Szerelemben már, aki a szeret.

Nem zavarom életedet, zöldre festett kapud előtt, minek a szőke én nékem, és piros alma csüng az ágon. Ezekkel a dalokkal folytatjuk. A friss Tüttő János dala nem sokára Gombos Majától és Lakatos Miklós zenekarától hangzik el. Előtte egy 2023-as felvételről Lányi Ernő csárdását énekli Sánta Zsolt és Nyári László zenekara. Ezt megelőzően is csárdás szól, méghozzá Tolnai László és T. Varga Hermina dala Solti Károly előadásában, valamint Olá Kálmán zenekarának közreműködésével. De természetesen egy hallgatóval kezdjük. Járóka Sándor, Szent Irmai Elemér és Babusa Miklós dala jön. Nem zavarom életedet. Gáspár Anni következik, és Németh Csicsó József zenekara.

nem a sok virág kis angyalom, te csalogatsz felének. Vasarózsal mini van, törökszek, ő mind illatot cserének. Talán mégsem a sok virág kis angyalom, te csalogatsz felének. Egy szép napon letépted, és nékem adtad a legszebb szál virágot. Most már nem csak hazafelé, ti hozzátok esténként is eljárok. Ránk rajog a boldogság, esti szellők szerelemről mesélnek. Nyilladozó virágoknak köszönöm, hogy a teszi.

köszönöm, hogy a te szíved enyém lett. Ránk ragyog a boldogság, esti szellők szerelemről mesélnek. Egy illadozó virágoknak köszönöm, hogy a te szíved enyém lett.

Kedves hallgatóink, hamarosan véget ér a Hús csak prímás itt a Dankó Rádióban, így hát elérkezett a búcsú ideje. Valamennyi kollégám nevében köszönöm megtisztelő figyelmüket. Ha tehetik, a folytatásban is maradjanak a Dankó Rádióval. Most még itt a Hús csak prímásban Vince Imre verbunkosa szól, Járóka Sándor zenekarának tolmácsolásában. További szép napot, jó időtöltést kívánok Önöknek, viszont hallásra Morvai Noémit hallgatom.

0: Pontos idő 2 óra. Most a Dankó Rádió tegnap esti műsorának ismétlését hallják. Táncházban. Talpalávaló népzenekedvelőknek. A műsorvezető Vasvári Anna Mária.
1: Jó estét kívánok! Ma Kalotaszegen, Magyarvistán és Mezőségen, Magyar Szováton járunk zenéink segítségével. Ehhez az ötletet Herczku Ágnes 2011-ben megjelent Tüzet viszek című albumának zenéi adták. Ezen a lemezen Herczku Ágnes együtt énekel 2 kedves mesterével is, a magyarvistai András Jánosné Gergely Erzsébettel és a magyar szováti másik igencsak híres énekes asszonnyal, Maneszes Bece nevén Láli Józsefnével. Induljon hát Táncházban című műsorunk egy rövid bemutatkozással Erdei Erzsi nénitől, illetve azzal az összeállítással, melyben Herczku Ágnes Erdei Erzsi nénivel énekel. A muzsikusok Pál István Szalonna, Gombai Tamás, Vizeli Balázs, Mester László és Szabó Csobán Gergő.
2: Én András Jánosné, születtem Gergely Erzsi erdei.
3: Mikor született Erzsi néni?
2: 1931. április 17-én, a Volont hónapban. Magyar iskolát, 7 osztályt végeztünk. És akkor, mikor elvégeztem a 7 osztályt, akkor eljött a kopasz igazgató úr édesapámhoz, nálunk, és azt mondta, hogy Gergely, a maga lánya nagyon tehetséges, tovább kell adni tanulni. Kár, hogy itthon maradjon. A maga lányából lehet egy híres költőnő, vagy lehet egy világhírű operanő. És akkor én elkezdtem a sírást, kavartam a rántást a kemencénél. Hát, hát miért sírsz, azt mondja. De azért, mert úgy filek a virtül. Azt hittem, hogy küld operálni a kórházba.
3: És azt még el...
2: Hát nem oda, azt mondja, te mert énekelni, azt mondja. Mondom, oda menek.
4: Amerre így járunk, míg a fák is sírnak, gyenge ágairól a levelek lehullnak. Hújatok levelek, retjetek el engem, mert az